0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros, keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll.
0: Időjárás jelentés.
1: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Hallgatókat a Körmend FM-en Tóth Gábort hallhatják, ez pedig itt újra a Sportpiac. Visszatérünk a sportvilág legszínesebb és legjobb híreivel. Lesz szó itt a magyar válogatott Nemzetek Ligájás teljesítményéről, a Manchester City bukásához vezető útról, vagyis hogyan csalták el az elmúlt éveket. A 2036-os budapesti olimpia rendezési lehetőségeit is megvizsgáljuk egy kicsit, de mellenézünk egy picit a kosárlabdába és a kézilabda világába is. Maradjanak velünk!
1: Kezdődik a Sportpiac. A mikrofonnál Tóth Gábor.

0: Sportpiac, a magazin, ahol a megye és a világ sportja találkozik.
1: Kezdjük focival és azon belül is a magyar válogatottal, mert hogy lejátszották a Nemzetek Ligája mérkőzéseiket, és van miről beszélnünk. A tavalyi írek elleni tragikus VB-selejtező után sokakban felerősödött az elégedetlenség, és azon a véleményen voltak, hogy meg kellene köszönni Marco Rossinak a munkáját, legalábbis sok helyről ezt lehetett olvasni. Ám a Nemzetek Ligája 4 meccsen szerzett 7 pont bizonyítja, az öreg olasz még mindig nagyon képben van. Lehet, hogy a defenzív néha egysíkú játék miatt sok a kritika, ám a válogatott egész jól teljesített, és ezek mellett rengeteg újoncot is avattak. Habár a Nyitányon az ukránok ellen nem éppen úgy alakult a mérkőzés, ahogy mi szerettünk volna, mégis elmondhatjuk, hogy játékban fejlődőképes a magyar válogatott. Sajnos egy olyan tendenciával állt szemben Marco Rossi, ami a Nemzetek Ligájának óriási hátránya. Ki kell próbálnod új játékosokat is, de mellette meg is kell nyerni a mérkőzéseket. Ezzel az anomáliával nem nagyon tudott mit kezdeni az első mérkőzésen az olasz tréner, és a válogatott sem. Az első félidő nem sikerült jól, és a kapott gól is bohózatba illő volt. A második játék részben már feljavult a játék, azonban egalizálni nem tudtunk. Ezután Észak-Írország következett, méghozzá idegenben Belfastban. A mérkőzés egy nagyon unalmas 0-0 volt, és egyedül Bolla Bendegúz sérüléséről maradt emlékezetes. Ezek után már érezhetően nagy szükség volt az első rugott góra és a győzelemre, így a kétszeres BL győztest a soraiban tudó Varaszéliát is alkalmazó georgiai válogatott látogatott Budapestre, hogy ezt megakadályozza. Szerencsére okosan és fegyelmezetten kapcsoltuk ki a PSG szélsőjét és a többi georgiai játékost, Kerkez Milos révén pedig a válogatott megszerezte az első gólját ebben a Nemzetek Ligája kiírásban, és egyúttal az első győzelmét is. A 3 hetes válogatott szünetnek az utolsó mérkőzése az ukránok elleni visszavágó volt, méghozzá Szlovákiában, Nagyszombatban. A hangulatra nem volt panasz, ugyanis az ukránok is kitettek magukért, és a magyar válogatottat is rengeteg szimpatizáns kísérte el. A mérkőzés első félideje megint csak az ukránoknak kedvezett jobban, ugyanis nekik jött össze majdnem a gól. Először volt egy kapufájuk, vagyis egy felső lécük pontosabban, ezen kívül pedig még rengeteg helyzetet dolgoztak ki. Azonban jött a félidő, ami 0-0-ra állt, és Marco Rossi valószínűleg kimosta a fejeket a szünetben. A második játékrészt most hála Istennek nem tolta senki az ukránok szekerét, sem Fortuna, sem pedig a játékvezetők, és a játékban is feljavultak a mieink. Így az Illés Akadémia korábbi növendéke Tóth Milán révén vezetést szereztünk, és habár erre még válaszoltak az ukránok egy fejes góllal a 83. percben, 2 perccel később a Nemzetek Ligája meccseken berobbanó Csinger Márk belső védő létére jól érkezett, és újra a mieinket juttatta vezetéshez. A végeredmény ez maradt, tehát 2-1, 7 pont és bizakodás, hogy a novemberi folytatásra hasonlóan jól fogunk összeállni.

0: Utazzunk egy kicsit Angliába, azon belül is Manchesterbe, és nézzük meg, hogy a világos kék csapatnál, vagyis a Manchester Citynél mi történik. Az év legszebb trükkjét ugyanis nem a pályán, hanem az Excel táblázatokban mutatták be a manchesteriek. Történelmi jelentőségű ítélet rázta meg az angol labdarúgást. A fegyelmi bizottság szinte minden vádpontban bűnösnek találta a Manchester Cityt a pénzügyi szabályok szisztematikus közel egy évtizedes áthágása miatt. A történet szebb, mint egy jól sikerült krimi. A vizsgálat szerint a City 2009 és 2018 között nem aprózta el. Fiktív szponzori szerződésekkel fújta fel a bevételeit, míg a számlák oroszlán részét a tulajdonos Abu Dhabi holdingja rendezte a háttérben. A csúcs kétségkívül Roberto Mancini korábbi vezetőedző esete volt, aki hivatalosan szerény gázsért dolgozott, miközben egy Abu Dhabi klub kamu tanácsadójaként kapta meg a fizetése javát, csak hogy a tétel ne terhelhesse a City hivatalos könyvelését. Ha ez nem lenne elég, a klub már 2012-ben elindította a Project Longbow nevű belső akciót, ami nem egy titkos katonai hadművelet volt, hanem a könyvelési kiskapu felkutatására szánt munkaterv. A trükközések összértéke közel 1 milliárd fontnyi virtuális varázslat a papíron. A 4 éves vizsgálat során a City ráadásul tudatosan akadályozta az ellenőröket is. A mostani döntés után a kékek vezetősége persze közölte, milyen meg vannak döbbenve, ártatlanok, mint a ma született bárány, a Premier League pedig nem pártatlan. Azonnal fellebbeztek is az ítélet ellen. A nagy kérdés most az, mi lesz a büntetés? A paletta a baráti ennyebennyétől és a pénzbírságtól a drasztikus pontlevonásokon át egészen a kizárásig vagy a másodosztályba való száműzésig terjedhet. Felmerült akár a következő 3-5 idényre szóló évi 20-25 pontos büntetés is, ami alaposan feladná a leckét a kékeknek. De az biztos, hogy olyan jó eredményeket nem tudnának elérni, mint az elmúlt szezonokban. A legfájóbb pont a manchesterieknek pedig az lehet, hogy ezúttal nem szaladhatnak a svájci sportdöntő bírósághoz, mint a korábbi UEFA ügynél. A Premier League saját igazságszolgáltatási rendszere hozza meg majd a végső ítéletet. Egy biztos, a labda gömbölyű, de a manchesteri könyvelésben úgy tűnik meglehetősen trükkös formákat öltött. Most a jogászok küzdenek a színfalak mögött, mi pedig izgalommal várjuk, hogy hol fog kikötni ez a történet.
1: Sportpiac, a magazin, ahol a megye és a világ sportja találkozik.

Ez még itt mindig a Sportpiac, tudják? Ez az a műsor, ahol a vármegye és a világ sportja találkozik. És ha már utóbb a megyét említettem, akkor jöjjünk egy kicsit haza, nézzük meg, hogy a vasi fociban mi a helyzet. Ha azt hitték, hogy az igazi izgalmakat csak a Bajnokok Ligája vagy az angol sztárcsapatok szolgáltatják, akkor most kapaszkodjanak meg. A szombathelyi MLS irodában eldördült a startpisztoly, és felizzottak a projektorlámpák. Igen, jól hallották, elindult a visszaszámlálás a Halmosi Zoltán Vasvármegyei kupában, ahol már csak 7 igazi kemény legény maradt a talpon a végső győzelemért folytatott küzdelemben, vagyis 7 csapat. A hétfő délután nyilvános sorsoláson a megszokott, mondhatni csúcstechnológiás módon zajlott Pintér Csaba megyei igazgató részvételével. És bizony a golyók érdekesen alakultak. Olyan párharcokat sodort elénk, hogy a helyi szurkolók már most dörzsölik a tenyerüket. Nézzük is a menüt. Az egyetlen talpon maradt másodosztályú csapat a Nádast kapta a legszebb feladatot. Méghozzá városunk csapatával szomszédvári rangadót játszhatnak, vagyis a Körmend FC-t fogadják. Közben a megye egy titánjai sem kímélik egymást, a Sárvár a Celdömölkkel feszül egymásnak egy vérbeli rangadón, míg a Söpte a Szarvaskendet látja vendégül. És hogy mit csinál mindeközben a Szent Gotthárd csapata? Nos, ők a sorsolás abszolút nyertesei, mert hogy előnyerőként várhatják a következő ellenfelet. A lebonyolítás amúgy felér egy kisebb matematikai rejtvényfejtéssel, de éppen ettől lesz szép a vasi futball. A három párharc győztese simán masírozik a négy közé. Na de mi lesz a vesztesekkel? Nekik sem kell azonnal leporulniuk a stoplist. A három alulmaradt együttes egy kőkemény mini bajnokságban körmérkőzést fog játszani egymással, és ezen trió győztese csaphat össze a pihent Szent Gotthárddal a fennmaradó utolsó elődöntős helyért. Ráadásul a tét óriási. 6 vasi együttes jut fel az országos főtáblára, úgyhogy a határ a csillagoség. Jegyezzük fel a naptárba, az 5. forduló hivatalos játéknapja október 14-e szerda délután lesz. A kezdési időpontról még egyeztethetnek a csapatok. Egy biztos, október közepén nem csak a falevelek fognak hullani, hanem a gólok is Vasvármegyében.

0: Sportpiac, a magazin, ahol a megye és a világ sportja találkozik.
1: Maradjunk még egy kicsit a vasi focinál, azon belül is kanyarodjunk rá az NB2-es futsal bajnokságra, ahol hétfő este nem babra, hanem gólokra ment a játék Martonvásáron. A Haladás vs-e a bajnoki cím első számú várományosához, a tabella élén tanyázó Mad Dogs csapatához látogatott. A házigazdák kerete eleve nem volt gyenge, olyan nevekkel ijeszgettek minket, mint a korábbi válogatott öreg Laki Norbert, vagy az NB1-es nagypályás múlttal is rendelkező Balajti Ádám. A szombathelyiek ráadásul handicapből indultak, hiszen két kulcsemberük, Dávid Rihárd és Volner Bence is a maradiak listájára került. Ennek ellenére a vasiak egyáltalán nem feltett kézzel jöttek ki a pályára. Lüktető, igazán élvezetes meccset láthatott a közönség, ahol a szombathelyiek egyenrangú partnerei voltak a dühös kutyáknak. A találkozó abszolút főszereplője a hazaiak játékosa Barta volt, aki egészen különlegesen zárta ezt az estét. A 7. percben még a szombathelyiek nagy örömére a saját kapuját vette be, aztán úgy döntött, kiküszöböli a csorbát és szerzett még 3-at. Csak sajnos most már a jó kapuba. Amikor Gerencsér a 30. percben 3-2-re módosította az állást, még felcsillant a vasi remény, ám Balajti egy perccel később gyorsan leütötte a kedélyeket, beállítva a 4-2-es végeredményt. Sziffer András, a Haladás vezetőedzője kiemelte, a játékképében hozzáállással nem volt gond, sőt a vészkapus taktikával rengeteg helyzetet sikerült kidolgozni. A kapu előtt viszont a Mad Dogs fizikálisabb és kiméletlenebb volt, az ittszereket pedig nem tudtuk belőni. Tanulság? A küzdőszellemmel nem volt gond, de a kapu előtt legközelebb élesebbnek kell lenni, mert a pontokat nem jó szándékra, hanem gólokra adják.

Szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédekhöz, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt fémpolon vándormadár. Mi mást is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kisdiák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon, elköszönök magamtól, ég.

Adok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög. Pedig veletek játszadik, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy? Körülöttem halott vélt történetekből, ők határoznak meg. Van, hogy megszerelgetnek majd, eldobnak, mert miért vagyok másé? Hogy igazi maradjak, legyek csak

0: Bukkantsunk egy kicsit bele a magyar sportdiplomácia legfrissebb csemegéjébe, ugyanis Magyarország hivatalosan is jelezte, hogy megrendezni a 2036-os nyári olimpiát és paralimpiát. Igen, jól hallották! Budapest ismét harcba száll az ötkarikás álmokért, de a parketten nem leszünk egyedül, ugyanis 6 kemény kihívóval kell megküzdenünk a startvonalnál. Nézzük a mezőnyt, mert a társaság meglehetősen illusztris. Ott van India, Ahmedabad városával, Katar, akik Dohát és a szomszédos sivatagi államokat dobnák be a közösbe, valamint Dél-Afrika, akik Fokvárossal írnának sporttörténelmet, mint a legelső afrikai házigazda. A régi motorosok között találjuk Dél-Koreát Szöullal, Németországot Münchennel, ők már tudják, milyen olimpiai lángot gyújtani. És természetesen örök sorstársunkat is itt találjuk, Isztambult, akik velünk karöltve már jó pár sikertelen pályázaton vannak túl. Ne szaladjunk még ennyire előre, a döntésig kőkemény az út. Nézzük a legfontosabb tudnivalókat. A jelentkezés október 31-én zárul. Ezután több éves szűrés és tárgyalás sorozat következik, a NOP pedig csak 2029-ben hirdet győztest. A lemaradók a 2040-es és 44-es pályázatra léphetnek majd elő a következő rotációnál. Kirsty Coventry Nobel-nök kiemelte, bárki is nyer, a sportolók élménye a legfontosabb, hiszen nekik egy életmunkája fekszik ebben. A budapesti olimpiai álom tehát újra él, 2029 még odébb van, de szurkoljunk, hogy a Dunaparton láthassuk vendégül majd a világot.
1: Sportpiac, a magazin, ahol a megye és a világ sportja találkozik.

És a végére jöjjön egy kis friss hír az Aegis Körment kosárlabda csapatának a háza tájékáról. Meghosszabbította a névadó szponzori együttműködését az Aegis Gyógyszergyár ZRT és a Körmendi Kosárlabda Klub. Ez azt jelenti, hogy a csapat a 2026-27-es szezonban is Aegis Körment néven szerepel majd az élvonalban. A két szervezet kapcsolata hosszú múltra tekint vissza. A játékosok 2014 óta viselik a cég nevét, maga a gyógyszergyár pedig csaknem 60 éve a város legnagyobb munkáltatója és meghatározó vállalata. Az Aegis Klub jelenlegi nehezebb időszakban is kiáll a csapat mellett. A megállapodást Poroszlai Csaba, az Aegis vezérigazgatója, és Kozma Gergő, a Kosárlabda Klub új ügyvezetője írta alá. Poroszlai elmondta, hogy az Aegis továbbra is a közösségépítésre és a sport támogatására is törekszik. Kozma Gergő hozzátette, az Aegis jelenléte stabilitást ad, és fontos üzenet a szurkolók felé, hogy közösen építik a jövőt. A megállapodás jelképeként a szezon első hazai mérkőzésén Poroszlai Csaba végezte el az ünnepélyes labdafeldobást.

0: Ez volt a Sportpiac Tóth Gáborral, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Tudják, ez az a műsor, ahol a Vármegye és a világ sportja találkozik. Maradjanak a Körmend FM-mel és élvezzék a legjobb zenéket. Szép estét!
1: Ez volt a Sportpiac, a magazin, ahol a megye és a világ sportja találkozik.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. Benyújtották a két közszolgálati

0: közszolgálati médiatartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szerv befogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. 4 kortárs román filmet mutatnak be a román filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a Szegedi Belvárosi moziban látható alkotások az identitás, az emlékezet, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Cannes-i filmfesztiválon elnyerte az aranypálmát.
1: Időjárás jelentés.
0: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
3: Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Görmend FM.
1: Gyere haz, hogy nekem mondd, hogy a barátom vagy, amit mondasz, ezt

Szemem maga köré falakat. Lassan megszeretem a sejeti körképem. Lassan kimondom a nehéz szavakat. És bár nem emlékeznék, törölném az emlékeket, amik fájnak, de akkor nem lennék többé.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit.

0: Az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban. Ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartok napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartok termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll.
1: Időjárás jelentés.
0: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

sok lány már nem kívánja szerelmedet. Ha benőtt a fejed lágya, megköszönheted. Ésszel fel nem éred, pedig itt tényleg számít a méret. Nem túl nagy a múltad, de az utad felé már túl vagy. Élted.

0: hazai turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember, benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. Megújult a szombathelyi Brenner János hittanár képzőfőiskola épülete. Elindult az egészséges táplálkozásról szóló országos diáktudás próba. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan ellenőrzi a vasi rendőrség a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. Október 11-ig figyelnek erre, és az egyéb járművezetők figyelmét elvonó tevékenységekre a Roadpol akció keretében. Az akció hétfőn kezdődött, közölte a Vas megyei rendőrfőkapitányság. Arra figyelmeztetnek, hogy már egy üzenet elolvasása, a telefon kijelzőjére vetett rövid pillantás, vagy a közösségi oldalak böngészése is elterelheti a sofőr figyelmét. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy vezetés közben az útra figyeljen,

0: 1997-től működik, korábban a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel, jelenleg az ELTE-Szavári Egyetemi Központtal együttműködve. Magyar Lakon az idei eszembált október 10-én szombaton rendezik meg a helyi kultúrházban. A rendezvényre operettműsorral is készülnek. A szervezők minden bálozni és szórakozni vágyót várnak az esti programra, amelynek helyszíne a Magyar Laki Kultúrház. Giuseppe Verdi monumentális requiemje hangzik el október 9-én a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban, a muzika szakra sorozat első koncertjeként. A pénteken 19:30-kor kezdődő hangversenyen 4 szólista lép színpadra, az est karmestere Teremi Darius, a mű monumentális kórus részleteit a Corus Angelicus vegyeskar, a Biokórus, a Palma Akadémia kórus és a Capella Markovács Akadémia kórus szólaltatja meg. A kíséretet a Savaria Szimfonikus Zenekar biztosítja. Verdi requiemje a gyász, a félelem, a könyörgés, a remény és a vigasz zenei megfogalmazása. A mű az opera drámai eszközeit ötvözi a szakrális zene hagyományaival. Kisorsolták a Halmosi Zoltán Vasvármegyei Kupa 5. fordulójának párosításait az MLS Vasi igazgatóságának szombathelyi irodájában. A 7 továbbjutó csapat közül 3 párharcot vív egymással, míg a Szentgotthárd erőnyerőként jutott a tovább a következő szakaszba. A sorsolás alapján a Körmendi FC a Nádasd vendége lesz október 14-én. A párharc győztese automatikusan bejött az elődöntőbe. A vesztes csapatok körmérkőzésen döntik el egymás között, melyikük kap lehetőséget arra, hogy a 4 közé jutásért megmérkőzzön a Szentgotthárddal. Az országos kupasorozat főtáblájára a tervek szerint 6 vasi csapat jut fel. Jövő tavasszal az országgyűlés elé szeretné vinni a velencei tótörvényt a kormány, mondta az élőkörnyezetért felelős minisztérium államtitkára a velencei tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória közölte, sem karszt, sem pedig ivóvizet nem terveznek használni a tóvizének pótlására. A velencei tó vízpótlását célzó legészszerűbb javaslatokat előkészítő hatástanulmányokra lesz forrás, azok alapos kidolgozás után kerülhetnek a kormány elé. Elindult az okostányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6.-7. osztályos gyerekek, írja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége. Az országos versenyen az egészséges életmóddal kapcsolatos tudásukat, tájékozottságukat bizonyíthatják a 11-13 éves gyerekek, miközben iskolájuknak és osztályuknak is értékes díjakat nyerhetnek. Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait. Amikor fosszilis tüzelőanyagokat importálunk, az azokkal együtt járó sokkokat és válságokat is importáljuk, ezért Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Hangsúlyozta, már most meg kell hozni azokat a stratégiai döntéseket, amelyek a jövőben biztosítják Európa energiafüggetlenségét.
1: Sporthírek.
0: Az Európa bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84,25 méteres országos csúccsal egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A győztesekre október 24-én a Golden Tracks díját adó ünnepségen derül fény.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma nyugat-észak-nyugat felől egy hidegfront közelíti meg térségünket, eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok. A déli délnyugati szelecsok felé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökésre kísérhetik, napközben 25 fokig melegszik a levegő.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

handle.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az Aegis a következő szezonban is névadó partnere marad a kosárlabda csapatnak. Generációkat összekötő ringató foglalkozást tartanak Körmenden. A legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak 1901 óta. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az Aegis Körmend a következő szezonban is névadó partnere marad a körmendi kosárlabda csapatnak. Az Aegis Gyógyszertár ZRT a 2026-27-es idényben is támogatja a körmendi kosárcsapatot, amely így továbbra is Aegis Körmend néven szerepel a bajnokságban. A vállalat közlése szerint csaknem 6 évtizede van jelen Körmenden az Aegis, ahol a város egyik legnagyobb munkáltatójaként működik. A gyógyszergyártó és a nagy hagyományú körmendi kosárlabda klub együttműködése több mint egy évtizede tart. A megújított partnerség célja a közlemény szerint a sport és közösségépítés támogatása. Az együttműködés folytatásának jelképeként a szezon első hazai mérkőzésen Boroszlai Csaba, az Aegis vezérigazgatója végezte el a kezdődobást. Ingyenes generációkat összekötő közös zenei programot rendeznek

0: bennünk énekelni, játszani. A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ fogad majd bennünket, és délelőtt 10:30-kor fog kezdődni az alkalom, és ugyanúgy 30 perces. Ami még nem megszokott, ez egy FICSAK által támogatott program, tehát jelenleg ingyenes, családosan is, édesanyáknak is, mint akárhogyan jönnek, és ebből adódik, hogy akárhogyan jönnek, aki teheti, mint az ideje, munkája engedi, bátran hozzá az apukákat is, és a nagyszülőket is nyugodtan lehet hozni.
1: Megújul a Szentgotthárd-Drába-Füzes út egy szakasza, a felújítási munkálatok várhatóan október 9-ig tartanak, közölte a Szentgotthárdi önkormányzat. A munkálatok idején az érintett útszakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, emiatt a közlekedés lelassulhat, torlódások alakulhatnak ki és hosszabb lesz a menetidő. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, a katóadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebookon. A milliárdosok vagyonadóját 2027-től vezetik be, mértéke az 1 milliárd forint fölötti vagyon 1%-a lesz. 100 milliárd forint fölött 1,5%. Az első adófizetés 2027. augusztus 31-ig esedékes, a 2026 végi vagyon után. Újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. A főállású katások havi tételes adója 100 000 forint, a mellékállású, aki 50 000 forint lesz, ismertette a miniszterelnök. A hetedik legszárazabb volt a szeptember 1901 óta, és a legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak. Az ország nagy részén a szokásosnál 2-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén, írja a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. A szeptemberi országos átlag az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 15 mm volt, amely 74%-kal elmarad a 91-2020 közötti időszak átlagos 60 mm-étől. Ferenc pápa napló feljegyzései jelennek meg a vatikáni könyvkiadónál. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvására mutatják be. Jorge Mario Bergoglio bíboros Ferenc pápa személyes feljegyzései naplóját tartalmazó kötetét, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évig kíséri végig, élete eseményeit adta hírül a Vatikán News. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáról lesz, majd a könyv november 24-én egyszer jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven.
2: Sporthírek.
1: Nyílt edzéseket tart szeptemberben a Sárvári Kosárlabda Klub a megyei bajnokság új szezonjának kezdete előtt. A Sárvár arénában várják azokat a fiatalokat, akik már rendelkeznek kosárlabdás előképzettséggel, és szeretnének csatlakozni a csapathoz, illetve továbbfejlődni.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma nyugat-észak-nyugat felől egy hidegfront közelíti meg térségünket, eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok. A déli délnyugati szelecsok felé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökésre kísérhetik, napközben 25 fokig melegszik a levegő.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt a részemet még nem ismered. Bennem a szende kisgyerek, ahhoz, hogy megtalálj.

0: közlekedési információk.
1: Vágányzár lesz a hétvégén Körmend és Szent Gotthárd között, pályakarbantartási munkákat végez ugyanis a Gyesev 10-én és 11-én. Szombaton és vasárnap egyaránt 7 és 17 óra között érinti majd ez a közlekedést. Körmend és Gotthárd között vonatpótlóbuszokra kell szállni az utasoknak minden egyes szerelvény helyett. Ez fog majd járni, így egyes vonatok menetrendje természetesen módosul. Érdemes mindenképpen tájékozódni, előre ezt meg lehet tenni a Gyesev honlapján. Továbbra is korlátozásra kell készülni Egyházasrádócnál a 86-os számú főúton. A tegnapi baleset után két kamion ütközött frontálisan, és hosszú időn át le volt zárva a főút. A takarítást is elvégezték már, viszont táblákat kell figyelni, félpályás a lezárás, tehát a 86-oson Rádóc térségében vezessenek most óvatosabban.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a 8-as gumiszervíz támogatta. Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
3: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
4: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
5: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzám, Mangó, Pupák.
6: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
7: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száras cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
8: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

esküvő íze a számban. Egy szexbomba édes teste, a finom remeg és a lábban. Az asztom Mart.

180

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Beléptünk az űzbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun & Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsény Jorsi programigazgatótól.
2: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk, akár egyetlen délutánra, vagy estére.
1: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
2: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek majd, a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat, lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
1: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
2: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti parti következik DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
1: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
2: Ősztől egészen decemberig három különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
1: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem.
2: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
1: Hol találhatunk további részleteket?
2: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
1: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun & Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. Megújult a szombathelyi Brenner János hittanár képzőfőiskola épülete. Elindult az egészséges táplálkozásról szóló országos diáktudás próba. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan ellenőrzi a vasi rendőrség a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. Október 11-ig figyelnek erre, és az egyéb járművezetők figyelmét elvonó tevékenységekre a Roadball akció keretében. Az akció hétfőn kezdődött, közölte a Vas megyei rendőrfőkapitányság. Arra figyelmeztetnek, hogy már egy üzenet elolvasása, a telefon kijelzőjére vetett rövid pillantás, vagy a közösségi oldalak böngészése is elterelheti a sofőr figyelmét. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy vezetés közben az útra figyeljenek, a telefon használatát pedig halasszák későbbre. Egyházmegyei forrásból megújult a szombathelyi Brenner János hittanár képző főiskola épülete, amelyet Székely János szombathelyi megyés

0: Kórházban. A rendezvényre operett műsorral is készülnek. A szervezők minden bálozni és szórakozni vágyót várnak az esti programra, amelynek helyszíne a Magyar Lakikultúrház. Giuseppe Verdi monumentális requiemje hangzik el október 9-én a Szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban a Muzika Szakra sorozat első koncertjeként. A pénteken 19.30-kor kezdődő hangversenyen 4 szólista lép színpadra, az est karmestere Teremi Darius, a mű monumentális kórus részleteit a Chorus Angelicus vegyeskar, a Via Kórus, a Palma Akadémia Kórus és a Capella Markovács Akadémia Kórus szólaltatja meg. A kíséretet a Savaria Szimfonikus Zenekar biztosítja. Verdi requiemje a gyász, a félelem, a könyörgés, a remény és a vigasz zenei megfogalmazása, ami az opera drámai eszközeit ötvözi a szakrális zene hagyományaival. Kisorsolták a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa 5. fordulójának párosításait az MLS Vasi igazgatóságának szombathelyi irodájában. A 7 továbbjutó csapat közül 3 párharcot vív egymással, míg a Szent Gotthárd erőnyerőként jutott a tovább a következő szakaszba. A sorsolás alapján a Körmendi FC a Nádasd vendége lesz október 14-én. A párharc győztese automatikusan bejött az elődöntőbe. A vesztes csapatok körmérkőzésen döntik el egymás között, melyikük kap lehetőséget arra, hogy a 4 közéjutásért megmérkőzzön a Szent Gotthárddal. Az országos kupasorozat főtáblájára a tervek szerint 6 vasi csapat jut fel. Jövő tavasszal az országgyűlés elé szeretné vinni a velencei tótörvényt a kormány, mondta az Édőkörnyezetért felelős minisztérium államtitkára a velencei tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória közölte, sem karszt, sem pedig ivóvizet nem terveznek használni a tóvizének pótlására. A velencei tó vízpótlását célzó legészszerűbb javaslatokat előkészítő hatástanulmányokra lesz forrás, azok alapos kidolgozás után kerülhetnek a kormány elé. Elindult az okostányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6.-7. osztályos gyerekek, írja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége. Az országos versenyen az egészséges életmóddal kapcsolatos tudásukat, tájékozottságukat bizonyíthatják a 11-13 éves gyerekek, miközben iskolájuknak és osztályuknak is értékes díjakat nyerhetnek. Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait. Amikor fosszilis tüzelőanyagokat importálunk, az azokkal együtt járó sokkokat és válságokat is importáljuk, ezért Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Hangsúlyozta, már most meg kell hozni azokat a stratégiai döntéseket, amelyek a jövőben biztosítják Európa energiafüggetlenségét.
1: Sporthírek.
0: Az Európa bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84,25 méteres országos csúccsal egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A győztesekre október 24-én a Golden Trucks díját adó ünnepségen derül fény.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma nyugat-észak-nyugat felől egy hidegfront közelíti meg térségünket, eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok. A déli délnyugati szelecsok felé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökésre kísérhetik, napközben 25 fokig melegszik a levegő.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az Aegis a következő szezonban is névadó partnere marad a kosárlabda csapatnak. Generációkat összekötő ringató foglalkozást tartanak Görmenden. A legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak 1901 óta. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az Aegis Görmend a következő szezonban is névadó partnere marad a görmendi kosárlabda csapatnak. Az Aegis Gyógyszertár ZRT a 2026-27-es idényben is támogatja a görmendi kosárcsapatot, amely így továbbra is Aegis Görmend néven szerepel a bajnokságban. A vállalat közlése szerint csaknem 6 évtizede van jelen Görmenden az Aegis, ahol a város egyik legnagyobb munkáltatójaként működik. A gyógyszergyártó és a nagy hagyományú görmendi kosárlabda klub együttműködése több mint egy évtizede tart. A megújított partnerség célja a közlemény szerint a sport és közösségépítés támogatása. Az együttműködés folytatásának jelképeként a szezon első hazai mérkőzésen Boroszlai Csaba, az Aegis vezérigazgatója végezte el a kezdődobást. Ingyenes generációkat összekötő közös zenei programot rendeznek pénteken a Görmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban. A rendezvény idősek és fiatal családok előtt egyaránt nyitott, várják az érdeklődőket, tájékoztatott Fischler Mónika foglalkozásvezető.
2: Kivételes környezetben lesz megtartva egy rendhagyó ringató foglalkozás, úgy kell elképzelni, mint az összes többi pénteki alkalmunkat, ami a kulturális központban szokott zajlani, csak most kivételes

Szolgáltató és Információs Központ fogad majd bennünket, és délelőtt 10:30-kor fog kezdődni. Az alkalom is ugyanúgy 30 perces. Ami még nem megszokott, ez egy FICSAK által támogatott program, tehát jelenleg ingyenes. Családosan is, édesanyám.

0: válhatnak ki, és hosszabb lesz a menetidő. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, a kataadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebookon. A milliárdosok vagyonadóját 2027-től vezetik be, mértéke az 1 milliárd forint fölötti vagyon 1%-a lesz. 100 milliárd forint fölött 1,5%. Az első adófizetés 2027. augusztus 31-ig esedékes, a 2026 végi vagyon után. Újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. A főállású katások havi tételes adója 100 000 forint, a mellékállású, aki 50 000 forint lesz, ismertette a miniszterelnök. A hetedik legszárazabb volt a szeptember 1901 óta, és a legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak. Az ország nagy részén a szokásosnál 2-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén, írja a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. A szeptemberi országos átlag az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 15 mm volt, amely 74%-kal elmarad a 91-2020 közötti időszak átlagos 60 mm-től. Ferenc pápa a napló feljegyzései jelennek meg a vatikáni könyvkiadónál. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros Ferenc pápa személyes feljegyzései naplóját tartalmazó kötetét, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évig kíséri végig, élete eseményeit adta hírül a Vatikán News. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáról lesz, majd a könyv november 24-én egyszer jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven.
1: Sporthírek.
0: Nyílt edzéseket tart szeptemberben a Sárvári Kosárlabda Klub, a megyei bajnokság új szezonjának kezdete előtt. A Sárvár arénában várják azokat a fiatalokat, akik már rendelkeznek kosárlabdás előképzettséggel, és szeretnének csatlakozni a csapathoz, illetve továbbfejlődni.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma nyugat-észak-nyugat felől egy hidegfront közelíti meg térségünket, eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok. A déli-délnyugati szelecsok felé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökésre kísérhetik, napközben 25 fokig melegszik a levegő.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend FM.
1: Görmend FM.
0: Görmend FM.
1: A város rádiója.
0: A város rádiója.

0: közlekedési információk.
1: Vágányzár lesz a hétvégén Körmend és Szent Gotthárd között. Pályakarbantartási munkákat végez ugyanis a Gyesev 10-én és 11-én. Szombaton és vasárnap egyaránt 7 és 17 óra között érinti majd ez a közlekedést. Körmend és Gotthárd között vonatpótló buszokra kell szállni az utasoknak minden egyes szerelvény helyett. Ez fog majd járni, így egyes vonatok menetrendje természetesen módosul. Érdemes mindenképpen tájékozódni, előre ezt meg lehet tenni a Gyesev honlapján. Továbbra is korlátozásra kell készülni Egyházas Rádócnál a 86-os számú főúton. A tegnapi baleset után két kamion ütközött frontálisan, és hosszú időn át le volt zárva a főút. A takarítást is elvégezték, már viszont táblákat kell figyelni, félpályás a lezárás, tehát a 86-oson Rádóc térségében vezessenek most óvatosabban.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tour szállította.
2: Mindjárt folytatjuk.
3: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
0: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Oly, te már megint beteg vagy.
5: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
4: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
5: Patikában veszed?
4: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
6: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
7: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
8: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak.
4: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
1: Ez jó!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Hello, stok! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer barkácsáruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer barkácsáruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
3: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. Megújult a szombathelyi Brenner János hittanárképző főiskola épülete. Elindult az egészséges táplálkozásról szóló országos diáktudás próba. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan ellenőrzi a vasi rendőrség a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. Október 11-ig figyelnek erre, és az egyéb járművezetők figyelmét elvonó tevékenységekre a Roadpol akció keretében. Az akció hétfőn kezdődött, közölte a Vas megyei rendőrfőkapitányság. Arra figyelmeztetnek, hogy már egy üzenet elolvasása, a telefon kijelzőjére vetett rövid pillantás, vagy a közösségi oldalak böngészése is elterelheti a sofőr figyelmét. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy vezetés közben az útra figyeljenek, a telefon használatát pedig halasszák későbbre. Egyházmegyei forrásból megújult a szombathelyi Brenner János hittanár képző főiskola épülete, amelyet Széke János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke áldott meg. Széke János a több mint 200 éves iskolaépület megáldása előtt úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a kereszténységből már a kezdetektől iskolák is fakadtak. A hittudományi főiskola, amelynek jelenleg több mint 60 hallgatója van, 1997-től működik. Korábban a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel, jelenleg az ELTE-Szavári Egyetemi Központtal együttműködve. Magyar Lakon az idei eszembált október 10-én szombaton rendezik meg a helyi kultúrházban. A rendezvényre operett műsorral is készülnek. A szervezők minden bálozni és szórakozni vágyót várnak az esti programra, amelynek helyszíne a Magyar Laki Kultúrház. Giuseppe Verdi monumentális requiemje hangzik el október 9-én a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban, a Muzika Szakra sorozat első koncertjeként. A pénteken 19.30-kor kezdődő hangversenye 4 szólista lép színpadra, az est karmestere Teremi Darius, a mű monumentális kórus részleteit a Corus Angelicus vegyeskar, a Biokórus, a Palma Akadémia kórus és a Capella Markovács Akadémia kórus szólaltatja meg. A kíséretet a Savaria Szimfonikus Zenekar biztosítja. Verdi requiemje a gyász, a félelem, a könyörgés, a remény és a vigasz zenei megfogalmazása. A mű az opera drámai eszközeit ötvözi a szakrális zene hagyományaival. Kisorsolták a Halmosi Zoltán Vasvármegyei Kupa 5. fordulójának párosításait az MLS Vasi igazgatóságának szombathelyi irodájában. A 7 továbbjutó csapat közül 3 párharcot vív egymással, míg a Szentgotthárd erőnyerőként jutott a tovább a következő szakaszba. A sorsolás alapján a körmendi FC a Nádasd vendége lesz

0: közölte, sem karszt, sem pedig ivóvizet nem terveznek használni a tóvizének pótlására. A velencei tóvíz pótlását célzó legészszerűbb javaslatokat előkészítő hatástanulmányokra lesz forrás, azok alapos kidolgozás után kerülhetnek a kormány elé. Elindult az okostányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6.-7. osztályos gyerekek, írja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége. Az országos versenyen az egészséges életmóddal kapcsolatos tudásukat, tájékozottságukat bizonyíthatják a 11-13 éves gyerekek, miközben iskolájuknak és osztályuknak is értékes díjakat nyerhetnek. Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait. Amikor fosszilis tüzelőanyagokat importálunk, az azokkal együtt járó sokkokat és válságokat is importáljuk, ezért Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Hangsúlyozta, már most meg kell hozni azokat a stratégiai döntéseket, amelyek a jövőben biztosítják Európa energiafüggetlenségét.
1: Sporthírek.
0: Az Európa bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84,25 méteres országos csúccsal egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A győztesekre október 24-én a Golden Trucks díját adó ünnepségen derül fény.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma nyugat-észak-nyugat felől egy hidegfront közelíti meg térségünket, eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok. A déli-délnyugati szelecsok felé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökésre kísérhetik, napközben 25 fokig melegszik a levegő.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.
1: Nem kell a pompa, a harsány ígéret.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Discount aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Discountban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Discount Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Discount aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Discountban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árérték arányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Discount Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM.
2: Hello, stock! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: karizmát.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
1: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Az Aegis a következő szezonban is névadó partnere marad a kosárlabda csapatnak. Generációkat összekötő ringató foglalkozást tartanak Körmenden. A legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak 1901 óta. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az Aegis Körmend a következő szezonban is névadó partnere marad a körmendi kosárlabda csapatnak. Az Aegis Gyógyszertár ZRT a 2026-27-es idényben is támogatja a körmendi kosárcsapatot, amely így továbbra is Aegis Körmend néven szerepel a bajnokságban. A vállalat közlése szerint csak nem 6 évtizede van jelen Körmenden az Aegis, ahol a város egyik legnagyobb munkáltatójaként működik. A gyógyszergyártó és a nagy hagyományú körmendi kosárlabda klub együttműködése több mint egy évtizede tart. A megújított partnerség célja a közlemény szerint a sport és közösségépítés támogatása. Az együttműködés folytatásának jelképeként a szezon első hazai mérkőzésen Boroszlai Csaba, az Aegis vezérigazgatója végezte el a kezdőtopást. Ingyenes generációkat összekötő közös zenei programot rendeznek pénteken a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban. A rendezvény idősek és fiatal családok előtt egyaránt nyitott, várják az érdeklődőket, tájékoztatott Fischler Mónika foglalkozásvezető.
4: Kivételes környezetben lesz megtartva egy rendhagyó ringató foglalkozás, úgy kell elképzelni, mint az összes többi pénteki alkalmunkat, ami a kulturális központban szokott zajlani, csak most kivételesen nagymamák, nagypapák fognak minket körbevenni, és fognak nagyon lelkesen, ahogy már a madarak csicseregték, bekapcsolódni velünk, énekelni, játszani. A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ fogad majd bennünket, és délelőtt 10:30-kor fog kezdődni az alkalom, és ugyanúgy 30 perces. Ami még nem megszokott, ez egy Ficsak által támogatott program, tehát jelenleg ingyenes, családosan is, édesanyáknak is, mint akárhogyan jönnek, és ebből adódik, hogy akárhogyan jönnek, aki teheti, mint az ideje, munkája engedi, bátran hozzá az apukákat is, és a nagyszülőket is nyugodtan lehet hozni.
3: Megújul a Szentgotthárd-Drábafüzes út egy szakasza, a felújítási munkálatok várhatóan október 9-ig tartanak, közölte a Szentgotthárdi önkormányzat. A munkálatok idején az érintett útszakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, emiatt a közlekedés lelassulhat, torlódások alakulhatnak ki és hosszabb lesz a menetidő. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, a katóadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebookon. A milliárdosok vagyon adóját 2027-től vezetik be, mértéke az 1 milliárd forint fölötti vagyon 1%-a lesz. 100 milliárd forint fölött 1,5%. Az első adófizetés 2027. augusztus 31-ig esedékes, a 2026 végi vagyon után. Újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. A főállású katások havi tételes adója 100 000 forint, a mellékállású, aki 50 000 forint lesz, ismertette a miniszterelnök. A hetedik legszárazabb volt a szeptember 1901 óta, és a legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak. Az ország nagy részén a szokásosnál

0: A Goyo bíboros Ferenc pápa személyes feljegyzései naplóját tartalmazó kötetét, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évig kíséri végig, élete eseményeit adta hírül a Vatikán News. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáról lesz, majd a könyv november 24-én egyszer jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven.
1: Sporthírek.
0: Nyílt edzéseket tart szeptemberben a Sárvári Kosárlabda Klub a megyei bajnokság új szezonjának kezdete előtt. A Sárvár arénában várják azokat a fiatalokat, akik már rendelkeznek kosárlabdás előképzettséggel, és szeretnének csatlakozni a csapathoz, illetve továbbfejlődni.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma nyugat-észak-nyugat felől egy hidegfront közelíti meg térségünket, eleinte napos idő várható, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok. A déli-délnyugati szelecsok felé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökésre kísérhetik, napközben 25 fokig melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
2: Ebben az órában is rá.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
4: Tehát

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Hello, stop! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divien konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
3: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. Megújult a szombathelyi Brenner János hittanár képzőfőiskola épülete. Elindult az egészséges táplálkozásról szóló országos diáktudás próba. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan ellenőrzi a vasi rendőrség a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. Október 11-ig figyelnek erre, és az egyéb járművezetők figyelmét elvonó tevékenységekre a Roadpol akció keretében. Az akció hétfőn kezdődött, közölte a Vas megyei rendőrfőkapitányság. Arra figyelmeztetnek, hogy már egy üzenet elolvasása, a telefon kijelzőjére vetett rövid pillantás, vagy a közösségi oldalak böngészése is elterelheti a sofőr figyelmét. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy vezetés közben az útra figyeljenek, a telefon használatát pedig halasszák későbbre. Egyházmegyei forrásból megújult a szombathelyi Brenner János hittanár képzőfőiskola épülete, amelyet Széke János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke áldott meg. Széke János a több mint 200 éves iskolaépület megáldása előtt úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a kereszténységből már a kezdetektől iskolák is fakadtak. A hittudományi főiskola, amelynek jelenleg több mint 60 hallgatója van, 1997-től működik, korábban a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel, jelenleg az ELTE-Szavári Egyetemi Központtal együttműködve. Magyar Lakon az idei eszembált október 10-én szombaton rendezik meg a helyi kultúrházban. A rendezvényre operettműsorral is készülnek. A szervezők minden bálozni és szórakozni vágyót várnak az esti programra, amelynek helyszíne a Magyar Laki Kultúrház. Giuseppe Verdi monumentális requiemje hangzik el október 9-én a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban a Muzika Szakra sorozat első koncertjeként. A pénteken 19.30-kor kezdődő hangversenyen 4 szólista lép színpadra, az est karmestere Teremi Darius, a mű monumentális kórus részleteit a Corus Angelicus vegyeskar, a Bia Kórus, a Palma Akadémia Kórus és a Capella Markovac Akadémia Kórus szólaltatja meg. A kíséretet a Savaria Szimfonikus Zenekar biztosítja. Verdi requiemje a gyász, a félelem, a könyörgés, a remény és a vigasz zenei megfogalmazása. A mű az opera drámai eszközeit ötvözi a szakrális zene hagyományaival. Kisorsolták a Halmosi Zoltán Vasvármegyei Kupa 5. fordulójának párosításait, az MLS Vasi igazgatóságának szombathelyi irodájában. A 7 továbbjutó csapat közül 3 párharcot vív egymással, míg a Szent Gotthárd erőnyerőként jutott a tovább a következő szakaszba. A sorsolás alapján a körmendi FC a Nádasd vendége lesz október 14-én. A párharc győztese automatikusan bejött az elődöntőbe. A vesztes csapatok körmérkőzésen döntik el egymás között, melyikük kap lehetőséget arra, hogy a 4 közé jutásért megmérkőzzön a Szent Gotthárddal. Az országos kupasorozat főtáblájára a tervek szerint 6 vasi csapat jut fel. Jövő tavasszal az országgyűlés elé szeretné vinni a velencei tótörvényt a kormány, mondta az Édőkörnyezetért felelős minisztérium államtitkára a velencei tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória közölte, sem karszt, sem pedig ivóvizet nem terveznek használni a tóvizének pótlására. A velencei tó vízpótlását célzó legészszerűbb javaslatokat előkészítő hatástanulmányokra lesz forrás, azok alapos kidolgozás után kerülhetnek a kormány elé. Elindult az okostányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6.-7. osztályos gyerekek, írja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége. Az országos versenyen az egészséges életmóddal kapcsolatos tudásukat, tájékozottságukat bizonyíthatják a 11-13 éves gyerekek, miközben iskolájuknak és osztályuknak is értékes díjakat nyerhetnek. Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait. Amikor fosszilis tüzelőanyagokat importálunk, az azokkal együtt járó sokkokat és válságokat is importáljuk, ezért Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait.

0: Trucks díjátadó ünnepségen derül fény.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma nyugat-észak-nyugat felől egy hidegfront közelíti meg térségünket, eleinte napos idő várható, majd egyre többfelé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól estétől egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok. A déli délnyugati szelecsok felé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökésre kísérhetik, napközben 25 fokig melegszik a levegő.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
6: igazítsd hozzá a cipődet is.
5: Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
7: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám következik.
3: Beléptünk az őszbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun & Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
4: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk, akár egyetlen délutánra, vagy estére.
3: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
4: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek, majd a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat. Lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
3: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
4: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti parti következik DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
3: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
4: Ősztől egészen decemberig három különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
3: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem.
4: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
3: Hol találhatunk további részleteket?
4: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
3: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun & Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Az Aegis a következő szezonban is névadó partnere marad a kosárlabda csapatnak. Generációkat összekötő ringató foglalkozást tartanak Körmenden. A legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak 1901 óta. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az Aegis Körmend a következő szezonban is névadó partnere marad a körmendi kosárlabda csapatnak. Az Aegis Gyógyszertár ZRT a 2026-27-es idényben is támogatja a körmendi kosárcsapatot, amely így továbbra is Aegis Körmend néven szerepel a bajnokságban. A vállalat közlése szerint csak nem 6 évtizede van jelen Körmenden az Aegis, ahol a város egyik legnagyobb munkáltatójaként működik. A gyógyszergyártó és a nagy hagyományú körmendi kosárlabda klub együttműködése több mint egy évtizede tart. A megújított partnerség célja a közlemény szerint a sport és közösségépítés támogatása. Az együttműködés folytatásának jelképeként a szezon első hazai mérkőzésen Boroszlai Csaba, az Aegis vezérigazgatója végezte el a kezdőtopást. Ingyenes generációkat összekötő közös zenei programot rendeznek pénteken a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban. A rendezvény idősek és fiatal családok előtt egyaránt nyitott, várják az érdeklődőket, tájékoztatott Fischler Mónika foglalkozásvezető.
6: Kivételes környezetben lesz megtartva egy rendhagyó ringató foglalkozás, úgy kell elképzelni, mint az összes többi pénteki alkalmunkat, ami a kulturális központban szokott zajlani, csak most kivételes

0: Szolgáltató és Információs Központ fogad majd bennünket, és délelőtt 10:30-kor fog kezdődni. Az alkalom is ugyanúgy 30 perces. Ami még nem megszokott, ez egy FICSAK által támogatott program, tehát jelenleg ingyenes, családosan is, édesanyáknak is, mint akárhogyan jönnek, és ebből adódik, hogy akárhogyan jönnek, aki teheti, mint az ideje, munkája engedi, bátran hozzá az apukákat is, és a nagyszülőket is nyugodtan lehet hozni.
1: Megújul a Szentgotthárd-Drábafüzes út egy szakasza, a felújítási munkálatok várhatóan október 9-ig tartanak, közölte a Szentgotthárdi Önkormányzat. A munkálatok idején az érintett útszakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, emiatt a közlekedés lelassulhat, torlódások alakulhatnak ki és hosszabb lesz a menetidő. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, a katóadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebookon. A milliárdosok vagyonadóját 2027-től vezetik be, mértéke az 1 milliárd forint fölötti vagyon 1%-a lesz. 100 milliárd forint fölött 1,5%. Az első adófizetés 2027. augusztus 31-ig esedékes, a 2026 végi vagyon után. Újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. A főállású katások havi tételes adója 100 ezer forint, a mellékállású, aki 50 ezer forint lesz, ismertette a miniszterelnök. A hetedik legszárazabb volt a szeptember 1901 óta, és a legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak. Az ország nagy részén a szokásosnál 2-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén, írja a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. A szeptemberi országos átlag az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 15 mm volt, amely 74%-kal elmarad a 91-2020 közötti időszak átlagos 60 mm-től. Ferenc pápa a napló feljegyzései jelennek meg a vatikáni könyvkiadónál. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros Ferenc pápa személyes feljegyzéseit naplóját tartalmazó kötetét, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évig kíséri végig, élete eseményeit adta hírül a Vatikán News. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáról lesz, majd a könyv november 24-én egyszer jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven.
2: Sporthírek.
1: Nyílt edzéseket tart szeptemberben a

0: Délnyugati szelecsok felé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökésre kísérhetik, napközben 25 fokig melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

napot mindenkinek, pontosan 4:02 van, és már el is indult a csütörtök délután a körben, de Fementó Cili vagyok, és egészen 5-ig lesztek itt önökkel, jönnek ma is a jó zenék, helyi infók, programajánlók és egy kis érdekesség is, és természetesen a kalendáriumba is belelapozunk. Ha már túl vannak az ebéden, akkor remélhetőleg a délután is könnyebben indul, ha pedig még dolgoznak, intézik a dolgokat, úton vannak, vagy éppen most ültek vissza a gép elé, akkor tartsanak velem. Próbáljuk meg egy kicsit gyorsabban lepörgetni ezt a csütörtöki munkaidőt. Eros Ramazzotti után pedig a folytatásban Joe-ban megyünk tovább, érkezik a Funky Groove. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a hátralévő munkaidőhöz, és persze jó rádiózást ma is velünk.

0: közlekedési információk.
1: Nézzük a mai közlekedési infókat. Jelenleg Rába hídvég és Sorokpolány közt van teljes útzár, ugyanis ismételten baleset történt, mégpedig halálos kimenetelű. Egy személyi gépkocsi megcsúszott az úton, és a fák közé csapódott. Az autó vezetője a helyszínen elhunyt, jelenleg is tart a helyszínelés és a műszaki mentés. Az elkövetkezendő 1-2 órában még biztosan teljes útzár lesz ezen a szakaszon, aki erre indulna, mindenképpen válaszol másik útvonalat. Körmend belvárosában változatlan a helyzet, a Bestya utcában továbbra is zajlanak az átépítési munkálatok, ezért a forgalmi rend változatlan. Gépjárművel nem lehet behajtani az utcába, a Bem József utca és a Zrínyi Miklós utca, valamint a mozi köz felől sem. Érdemes tehát továbbra is kerülővel számolni, főként a belváros felé közlekedőknek. És persze a mai időjárási körülményekhez is érdemes igazítani a vezetési tempót, hiszen néhány csepp eső esett, de ettől függetlenül egyes útszakaszok, főleg az erdős területeken csúszóssá válhatnak, úgyhogy itt mindenképpen érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és persze egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Ó, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
6: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Florida és Lil Wayne, valamint a Let It Roll szólt itt a Körben, de FM-en, mi pedig nézzük, hogy milyen idő vár ránk a folytatásban. A hőmérsékletre ma igazából egy rosszabbunk sem lehet, kifejezetten kellemes, szinte már gyanúsan kellemes ez az októberi délután. Na de ezért ne hagyjuk magunkat teljesen becsapni, mert attól még ősz van. A délután további részében folytatódik a kellemes enyhe idő, estére viszont természetesen az előző napokhoz hasonlóan gyorsan hűlni kezd majd a levegő, és a felhők is egyre inkább megjelenhetnek. A naplemente már este hét előtt bekövetkezik, úgyhogy ha valaki hozta a programot, tervez, a kabát azért ne maradjon otthon. És akkor nézzük a holnapot, változékonyabb időre lehet számítani, éjszaka, illetve a reggeli órákban eső, zápor is előfordulhat, napközben viszont fokozatosan csökkenhet a csapadék esélye és felszakadozhat a felhőzet. A hőmérséklet azért továbbra is kellemes marad, délután 18 és 23 fok körüli értékekkel lehet számolni holnap. Tovább ma még lehet élvezni ezt a kellemes októberi időt, de azért az a bizonyos kiskabát mindenképpen legyen kéznél, hiszen az ősz szeret meglepetéseket okozni. Én pedig a zenékben nem fogok meglepetéseket nagyon okozni, bár még lehet, hiszen hosszú a délután. Minden esetre most Sia és a Chandelier érkezik, tehát hangolva.

Neil Horan és No Judgment forgott a 99.8-on, lassan pedig meg is érkezünk a délután első órájának a végéhez, de természetesen még nincs vége ennek a napnak. Itt a Körmend FM-en 2-kor Lakosi Gabi vált a stúdióban, hozza a legfrissebb híreket, én pedig utána ismét visszatérek, és jövök tovább a jó zenékkel, programajánlóval, kalendáriummal. Szóval érdemes velünk tartani, úgyhogy ne menjenek messzire, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a csütörtök délutánt.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Hellóztok! Sokan kérdeztétek, ha Nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számot,

0: Piti, ül! Luna! Zserbó! Cézár, hozzám! Mangó! Pupák!
1: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
2: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. Megújult a szombathelyi Brenner János hittanár képzőfőiskola épülete. Elindult az egészséges táplálkozásról szóló országos diáktudás próba. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan ellenőrzi a vasi rendőrség a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. Október 11-ig figyelnek erre, és az egyéb járművezetők figyelmét elvonó tevékenységekre a Roadball akció keretében. Az akció hétfőn kezdődött, közölte a Vas megyei rendőrfőkapitányság. Arra figyelmeztetnek, hogy már egy üzenet elolvasása, a telefon kijelzőjére vetett rövid pillantás, vagy a közösségi oldalak böngészése is elterelheti a sofőr figyelmét. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy vezetés közben az útra figyeljenek, a telefon használatát pedig halasszák későbbre. Egyházmegyei forrásból megújult a szombathelyi Brenner János hittanár képzőfőiskola épülete, amelyet Széke János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke áldott meg. Széke János a több mint 200 éves iskolaépület megáldása előtt úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a kereszténységből már a kezdetektől iskolák is fakadtak. A hittudományi főiskola, amelynek jelenleg több mint 60 hallgatója van, 1997-től működik, korábban a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel, jelenleg az Eltesz-Szavári Egyetemi Központtal együttműködve. Magyar Lakon az idei eszembált október 10-én szombaton rendezik meg a helyi kultúrházban. A rendezvényre operett műsorral is készülnek. A szervezők minden bálozni és szórakozni vágyót várnak az esti programra, amelynek helyszíne a Magyar Laki Kultúrház. Giuseppe Verdi monumentális requiemje hangzik el október 9-én a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban a Muzika Szakra sorozat első koncertjeként. A pénteken 19.30-kor kezdődő hangversenyen 4 szólista lép színpadra, az est karmestere Teremi Darius, a mű monumentális kórus részleteit a Chorus Angelicus vegyeskar, a Via Kórus, a Palma Akadémia Kórus és a Capella Markovács Akadémia Kórus szólaltatja meg. A kíséretet a Savaria Szimfonikus Zenekar biztosítja. Verdi requiemje a gyász, a félelem, a könyörgés, a remény és a vigasz zenei megfogalmazása, ami az opera drámai eszközeit ötvözi a szakrális zene hagyományaival. Kisorsolták a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa 5. fordulójának párosításait az MLS Vasi igazgatóságának szombathelyi irodájában. A 7 továbbjutó csapat közül 3 párharcot vív egymással, míg a Szent Gotthárd erőnyerőként jutott a tovább a következő szakaszba. A sorsolás alapján a Körmendi FC a Nádasd vendége lesz október 14-én. A párharc győztese automatikusan bejött az elődöntőbe. A vesztes csapatok körmérkőzésen döntik el egymás között, melyikük kap lehetőséget arra, hogy a 4 közéjutásért megmérkőzzön a Szent Gotthárddal. Az országos kupasorozat főtáblájára a tervek szerint 6 vasi csapat jut fel. Jövő tavasszal az országgyűlés elé szeretné vinni a velencei tótörvényt a kormány, mondta az Édőkörnyezetért felelős minisztérium államtitkára a velencei tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória közölte, sem karszt, sem pedig ivóvizet nem terveznek használni a tóvizének pótlására. A velencei tó vízpótlását célzó legészszerűbb javaslatokat előkészítő hatástanulmányokra lesz forrás, azok alapos kidolgozás után kerülhetnek a kormány elé. Elindult az okostányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6.-7. osztályos gyerekek, írja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége. Az országos versenyen az egészséges életmóddal kapcsolatos tudásukat, tájékozottságukat bizonyíthatják a 11-13 éves gyerekek, miközben iskolájuknak és osztályuknak is értékes díjakat nyerhetnek. Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait. Amikor fosszilis tüzelőanyagokat importálunk, az azokkal együtt járó sokkokat és válságokat is importáljuk, ezért Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Hangsúlyozta, már most meg kell hozni azokat a stratégiai döntéseket, amelyek a jövőben biztosítják Európa energiafüggetlenségét.
2: Sporthírek.
4: Az Európa bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84,25 méteres országos csúccsal egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A győztesekre október 24-én a Golden Trucks díját adó ünnepségen derül fény.
2: Időjárás jelentés.
4: Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 17 fok körül alakulnak.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

Katy Perry és a Never Really Over szólt a 99.8-on. Újra itt vagyunk, pontosan 4:30 van, és folytatjuk a csütörtök délutánt. Tóth Cili vagyok továbbra is, tartsanak velem. Jó zenékkel indult ez az óra is, és hát igyekszem a folytatásban is arra törekedni, hogy ez így is maradjon, és közben a munkakedvük se hagyjon alább, hiszen kis péntek van, úgyhogy egy nagy levegővétel, és már csak azon kapjuk magunkat, hogy péntek délután van. Hát bárcsak így lenne. Addig azért van még néhány óra a munkaidőből, és persze az otthoni teendőkből is, de remélem, hogy a jó hangulathoz azért én is hozzá tudok tenni egy kicsit. Hamarosan belelapozunk a kalendáriumban, megnézzük, hogy milyen érdekességek köthetők október 8-ához. Egy jó kis programot is ajánlok majd a figyelmükbe, úgyhogy érdemes lesz maradni továbbra is velem. A zenék sorában pedig most érkezik Phantom Planet és a California. Jó rádiózást!

Juanes Ravena és a Time Lapse the Soul című legfrissebb közös forgott a 99-80-an az elmúlt percekben, a folytatásban pedig, ahogy ígértem, belelapozunk a kalendáriumba. Nézzük, hogy mit tartogat nekünk október 8-a. Ma a koppányok és az etelkák ünneplik névnapjukat. Az utóbbi, az etelka egyébként Vörös Marti Mihály névalkotása, az etele férfi név női párjaként született, szóval már is van egy kis irodalom a mai napban. Aztán emellett a mai nap a magyar fürdőkultúra napja is, ami az őszi időben talán különösen jól is hangzik, egy jó meleg fürdő vagy egy kis wellness ilyenkor bizony elég csábító tud lenni. És van egy másik fontos kapcsolódás is, hiszen október a látás hónapja, a mai naphoz pedig a látás világnapja is kapcsolódik. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire fontos vigyázni a szemünk egészségére és nem elhanyagolni a rendszeres szemvizsgálatot. És hogyha már a látásnál tartunk, a Körvend FM-et érdemes lesz a jövő héten is hallgatni, hiszen mi is foglalkozunk majd a témával. Számos érdekes és hasznos információt hallhatnak arról, hogy hogyan vigyázhatunk jobban a szemünk egészségére, mire érdemes odafigyelni, és miért fontos a rendszeres szemvizsgálat. Ennyit a kalendáriumról, Isten éltesse még egyszer a ma ünneplőket. Én Junior Senior Move Your Feet című dalával köszöntöm őket a folytatásban.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
5: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak.
4: És most
3: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Egy igazán különleges programot ajánlok most a figyelmükbe. Ha pedig szeretik a zenét, a képzőművészetet és azokat az alkalmakat, amelyekből nem minden nap van egy a környéken, akkor ezt semmiképpen sem érdemes kihagyni. Ma délután 5 órakor zárul a Pálfinész Szabó Éva festményeiből rendezett kiállítás a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium Sodics László galériájában. A festőnő képeit Bereményi Géza és Cseh Tamás dalai ihlették, a tárlat pedig a Bereményi 80 címet kapta. A finisszázs különlegessége, hogy itt lesz Cseh András, azaz Cseh Tamás fia, és hát könnyen lehet, hogy egy gitár is előkerül, meg néhány dal is felcsendül. Ráadásul egy olyan új szerzemény is megszólalhat, amelyet Cseh András Bereményi Gézával közösen írt, és amely szintén megihlette a festőnőt. Szóval ez egy nem egyszerű kiállítás záró eseménynek ígérkezik, hanem egy olyan találkozásnak, ahol a festmények, a történetek és a zene is összekapcsolódik. Tehát ma délután 5 órától a Kölcsey Ferenc Gimnázium Sodics László galériájába várják az érdeklődőket, tehát érdemes ott lenni, ha tehetik, mert valóban egy ritka alkalomnak ígérkezik.

Coldplay, Adventure of Lifetime, az jó kis dalszólt nálunk itt a 99.8-on, és egy újabb óránknak a végéhez érkezünk szép lassan, de természetesen a délutánnak korán sincs még vége. Háromkor ismét Lakossi Gabi vált a stúdióban, a legfontosabb hírekkel, infokkal jön, aztán pedig én is érkezem vissza, és folytatjuk együtt ezt a mai csütörtök délutánt, és hogy mire számíthatnak a következő órában, holnap ismét lesz generációk találkozása a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ Idősek Nappali Intézményébe. Erről beszélünk majd egy kicsit bővebben, érdemes lesz tehát mindenképpen velem tartani, de bekukkantunk a Sinkovics Imre Filmszínházba is, amely ma ismét megnyitja kapuit, és természetesen a mai kínálatból is ajánlok majd önöknek egy-két filmet. És mindeközben jönnek továbbra is a jó zenék, úgyhogy remélem velem tartanak a folytatásban is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Beléptünk az őszbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun and Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk. Akár egyetlen délutánra, vagy este.
1: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
2: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek majd, a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat. Lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
1: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
2: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti parti következik DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
1: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
2: Ősztől egészen decemberig három különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
1: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem.
2: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
1: Hol találhatunk további részleteket?
2: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
1: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun and Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Az Aegis a következő szezonban is névadó partnere marad a kosárlabda csapatnak. Generációkat összekötő ringató foglalkozást tartanak Körmenden. A legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak 1901 óta. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az Aegis Körmend a következő szezonban is névadó partnere marad a körmendi kosárlabda csapatnak. Az Aegis Gyógyszertár ZRT a 2026-27-es idényben is támogatja a körmendi kosárcsapatot, amely így továbbra is Aegis Körmend néven szerepel a bajnokságban. A vállalat közlése szerint csak nem 6 évtizede van jelen Körmenden az Aegis, ahol a város egyik legnagyobb munkáltatójaként működik. A gyógyszergyártó és a nagy hagyományú körmendi kosárlabda klub együttműködése több mint egy évtizede tart. A megújított partnerség célja a közlemény szerint a sport és közösségépítés támogatása. Az együttműködés folytatásának jelképeként a szezon első hazai mérkőzésen Boroszlai Csaba, az Aegis vezérigazgatója végezte el a kezdődobást. Ingyenes generációkat összekötő közös zenei programot rendeznek pénteken a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban. A rendezvény idősek és fiatal családok előtt egyaránt nyitott, várják az érdeklődőket, tájékoztatott Fischler Mónika foglalkozásvezető.
4: Kivételes környezetben lesz megtartva egy rendhagyó ringató foglalkozás, úgy kell elképzelni, mint az összes többi pénteki alkalmunkat, ami a kulturális központban szokott zajlani, csak most kivételesen nagymamák, nagypapák fognak minket körbevenni, és fognak nagyon lelkesen, ahogy már a madarak csicseregték, bekapcsolódni velünk, énekelni, játszani. A szociális szolgáltató és információs központ fogad majd bennünket, és délelőtt 10:30-kor fog kezdődni. Az alkalom is ugyanúgy 30 perces. Ami még nem megszokott, ez egy FICSAK által támogatott program, tehát jelenleg ingyenes, családosan is, édesanyáknak is, mint akárhogyan jönnek, és ebből adódik, hogy akárhogyan jönnek, aki teheti, mint az ideje, munkája engedi, bátran hozzá az apukákat is, és a nagyszülőket is nyugodtan lehet hozni.
3: Megújul a Szentgotthárd-Drábafüzes út egy szakasza, a felújítási munkálatok várhatóan október 9-ig tartanak, közölte a Szentgotthárdi önkormányzat. A munkálatok idején az érintett útszakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, emiatt a közlekedés lelassulhat, torlódások alakulhatnak ki és hosszabb lesz a menetidő. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, a katóadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebookon. A milliárdosok vagyonadóját 2027-től vezetik be, mértéke az 1 milliárd forint fölötti vagyon 1%-a lesz. 100 milliárd forint fölött 1,5%. Az első adófizetés 2027. augusztus 31-ig esedékes, a 2026 végi vagyon után. Újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. A főállású katások havi tételes adója 100 ezer forint, a mellékállású, aki 50 ezer forint lesz, ismertette a miniszterelnök. A hetedik legszárazabb volt a szeptember 1901 óta, és a legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak. Az ország nagy részén a szokásosnál 2-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén, írja a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. A szeptemberi országos átlag az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 15 mm volt, amely 74%-kal elmarad a 91-2020 közötti időszak átlagos 60 mm-től. Ferenc pápa a napló feljegyzései jelennek meg a vatikáni könyvkiadónál. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros Ferenc pápa személyes feljegyzései naplóját tartalmazó kötetét, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évig kíséri végig, élete eseményeit adta hírül a Vatikán News. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáról lesz, majd a könyv november 24-én egyszer jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven.
0: Sporthírek.
3: Nyílt edzéseket tart szeptemberben a Sárvári Kosárlabda Klub, a megyei bajnokság új szezonjának kezdete előtt. A Sárvár arénában várják azokat a fiatalokat, akik már rendelkeznek kosárlabdás előképzettséggel, és szeretnének csatlakozni a csapathoz, illetve továbbfejlődni.
0: Időjárás jelentés.
3: Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 17 fok körül alakulnak.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágókép. Fekszem a járdán, ezt a részemet még nem ismered. Bennem a szende kisgyerek,

perccel járunk, 4:15 előtt folytatódik a csütörtök délután itt a Körmend FM-en. Tóth Cili vagyok, és a továbbiakban is igyekszem egy kicsit felpörgetni ezt a fránya munkaidőt, hogy csak úgy suhanjanak az órák. Hamarosan bekukkantunk a Sinkovics Imre Filmszínházba, hiszen ma ismét megnyitott a kapuit, és 3 órakor már egy nagyon jó kis filmmel indítottak, ez a Digger című angol-amerikai, mexikói vígjáték Tom Cruise-zal a főszerepben, de aki a mairól lemarad, az természetesen majd elmondom, hogy mikor láthatja legközelebb. Aztán pedig nem csak az estére készülünk, hanem hozok egy jó kis programajánlatot holnap délelőtre is, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk maradni. Közben pedig természetesen jönnek továbbra is a jó zenék, úgyhogy Damian a David után indul a The Rolling Stones legfrissebbje, Us in the Stars. Jó rádiózást!

99.8 Körmend FM. Rákhangolva! Rákhangolva! Rákhangolva!

0: Mozi ajánló.
1: Ma ismét kinyitott a kapuit a Körmendi Senkovics Imre Filmszínház. Délután 3-kor már a Digger című angol-amerikai-mexikói vígjátékot vetítik, amelyben a világ egyik leghatalmasabb embere kétségbe esett küldetésre indul, hogy bebizonyítsa, ő az emberiség megmentője, még mielőtt az általa előidézett katasztrófa mindent elpusztítana. A film elég jó kritikákat kapott, Tom Cruise játsza egyébként a főszereplőt, magát Diggert, aki pedig ma lemaradt, annak sem kell elkeseredni, ugyanis holnap este 19:20-as kezdéssel ismét vászonra tűzte a Körmendi Cinema. Aztán 17:30-tól a Vadon szíve következik, egy volt különleges műveleti katona és nyugdíjazott harci kutyája egy repülőgép szerencsétlenség után az alaszkai vadonban találja magát, és együtt próbálnak visszajutni a civilizációba. Nem lesz könnyű dolguk sem a természettel, sem önmagukkal, úgyhogy ezt a filmet is láthatják. Este 19:30-kor pedig jön a Verity, Anne Hathaway és Dakota Johnson főszereplésével. Egy fiatal írónő kezd el dolgozni egy sikeres pályatársa helyett, de aztán hamarosan titkokra bukkan, és kérdés, hogy kinek ihet, és mi lesz az igazság. Aki kedveli a krimiket, thrillereket, akkor ez egy kihagyhatatlan film lehet a számukra. Tehát ma délutántól már nyitva a Senkovics Imre Filmszínház, lehet választani hangulat és műfaj szerint is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Örnend FM. Programajánló.
1: A nem délelőtt ismét egy igazán különleges programnak adott hont a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ Idősek Nappali intézménye. A Generációk Találkozása program sorozat keretében ezúttal is egy különleges ringatóra várják az érdeklődőket. Hogy mitől is lesz különleges ez az alkalom, kiknek szól és miért érdemes csatlakozni, arról maga a foglalkozás vezetője Tislér Mónika mesél nekünk.
2: Kivételes környezetben lesz megtartva egy rendhagyó ringató foglalkozás. Úgy kell elképzelni, mint az összes többi pénteki alkalmunkat, ami a kulturális központban szokott zajlani, csak most kivételesen idősek fognak minket pluszba körülvenni. Lesz az U alakunknak egy második rétege. Nagymamák, nagypapák fognak minket körbevenni, és fognak nagyon lelkesen, ahogy már a madarak csicseregték, bekapcsolódni velünk, énekelni, játszani. A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ fogad majd bennünket, és délelőtt 10:30-kor, tehát egy 15 perccel később fog kezdődni, 10:30-kor. Az alkalom is ugyanúgy 30 perces, tehát ebből a szempontból egy hagyományos ringatót kell elképzelni október 9-én. Ami még nem megszokott, ez egy FICSAK által támogatott program, tehát jelenleg ingyenes, családosan is, édesanyáknak is, mint akárhogyan jönnek, és ebből adódik, hogy akárhogyan jönnek, aki teheti, mint az ideje, munkája engedi, bátran hozzá az apukákat is, és a nagyszülőket is nyugodtan lehet hozni, hogy a szőnyegen is találkozzanak, ne csak a két U alak találkozzon, ugyanúgy, mint az édesanyák és gyermekek felé is, itt semmi nem kötelező. Tehát ez a ringatónak egy jellegzetes pontja, hogy itt nem konkrét fejlesztés történik, tehát ugyanúgy, ahogy az édesanya a gyermekkel is bekapcsolódhat, hogyha épp kedvük vagy a babának a kedve engedi, ez ugyanúgy vonatkozik az idősekre is, tehát semmi nem kötelező. Őket is inkább bátorítjuk, hogy ha szeret

0: és ők abba gyönyörködhessenek. Országszerte már évek óta zajlanak ezek a fajta ingyenes híd a generációk közötti odaadó ringatónak hívják amúgy. Pesten nagy rendezvényünk is volt nyáron ebből. Ezt a központban jött egy, ott találták, úgymond ki, ott jött egy ilyen szép programsorozatra ötlet, és az arra alkalmas kolléganőket, akik esetleg nagyobb városok körül élnek, vagy foglalkozást tartanak rendszeresen, tehát van csoportjuk adott városban, őket kérték föl, és az adott városnak a szociális intézményét az együttműködésre. A Ringató Országos Kisgyermekkori Zenei Nevelési Program, amúgy 1991 óta, most már várandós édesanyáknak, kisgyermekeknek 3 éves korig, tehát 0-tól 3 éves korig, és szüleiknek, nagyszüleiknek szól. A Ringató Kodály útmutatásait követi, élő énekszóval, élő hangszerjátékkal, nagyrészt a magyar néphagyományból merített zenei anyaggal mutatunk mintát a szülőknek a családban történő zenei nevelésre. Kisebb részben más népek dalai is elhangzanak, magyar költők versei, de a lényeg, hogy értéket komponál gyerekdalok is, és az a célunk, hogy mintát adjunk a szülők számára, valamint, hogy hogy a felnőtteket elérjük, tehát a felnőtteknek szeretnénk elsősorban mintát adni, és az ő kedvüket felébreszteni az éneklésre, tehát hogy elsősorban az anyukák ne féljenek az énekléstől. Ez lenne a célunk.
1: Tehát holnap délelőtt 9:30-tól várják a legkisebbeket és az időseket a Kossuth Lajos utcába, a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ Idősek Nappali intézményébe. A generációk találkozása ezúttal is egy olyan alkalom lesz, ahol a legfiatalabbak és a szépkorúak együtt tölthetnek egy kis időt, és egy különleges ringató részei lehetnek. Az intézményben egyébként ezen a héten egymást érték a programok, hiszen az idősek hete keretében a dolgozók előadásokkal, vetelkedővel és további közös programokkal készültek a szépkorúaknak, és a mai napnak van még egy különleges apropója, ugyanis egy éves lett az idősek harmóniája énekkara. Kis kórus létrehozása Köncöl Brigitta, az Idősek Nappali Intézményének vezetőjének ötlete volt, amit a szépkorúak természetesen örömmel fogadtak, azóta pedig úgy tűnik, a lelkesedés egyáltalán nem hagyott alább. Az énekkar számos városi programon bemutatkozott már is igazi közösséggé formálódott. Ez pedig nem csak az énekkar tagjainak, hanem az egész városnak öröm, hiszen jó látni, amikor egy ilyen közösség születik, fejlődik, és hát egyre több helyen hallatja a hangját. Ezúton is nagyon boldog első születésnapot kívánunk az Idősek Harmóniája énekkarnak, és még nagyon sok közös éneklést, fellépést és szép élményt kívánunk.

Egy újabb óra végéhez érkezünk, aztán Lakosi Gabi vált ismét a stúdióban, hozza legfontosabb híreket, infókat 4-kor, majd pedig befordulunk a célegyenesbe. Az utolsó órája indul el a hírek után a csütörtök délutánnak. Számítok mindenképpen a figyelmükre az utolsó 60 percben is még. We are

0: folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Hello, stok! Sokan kérdeztétek, ha nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotok,

0: nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divyen konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
3: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó! Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. Megújult a szombathelyi Brenner János hittanár képzőfőiskola épülete. Elindult az egészséges táplálkozásról szóló országos diáktudás próba. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan ellenőrzi a vasi rendőrség a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. Október 11-ig figyelnek erre, és az egyéb járművezetők figyelmét elvonó tevékenységekre a Roadpol akció keretében. Az akció hétfőn kezdődött, közölte a Vas megyei rendőrfőkapitányság. Arra figyelmeztetnek, hogy már egy üzenet elolvasása, a telefon kijelzőjére vetett rövid pillantás, vagy a közösségi oldalak böngészése is elterelheti a sofőr figyelmét. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy vezetés közben az útra figyeljenek, a telefon használatát pedig halasszák későbbre. Egyházmegyei forrásból megújult a szombathelyi Brenner János hittanár képzőfőiskola épülete, amelyet Széke János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke áldott meg. Széke János a több mint 200 éves iskolaépület megáldása előtt úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a kereszténységből már a kezdetektől iskolák is fakadtak. A hittudományi főiskola, amelynek jelenleg több mint 60 hallgatója van, 1997-től működik, korábban a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel, jelenleg az ELTE-Szavári Egyetemi Központtal együttműködve. Magyar Lakon az idei eszembált október 10-én szombaton rendezik meg a helyi kultúrházban. A rendezvényre operettműsorral is készülnek. A szervezők minden bálozni és szórakozni vágyót várnak az esti programra, amelynek helyszíne a Magyar Laki Kultúrház. Giuseppe Verdi monumentális requiemje hangzik el október 9-én a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban a Muzika Sacra sorozat első koncertjeként. A pénteken 19.30-kor kezdődő hangversenyen 4 szólista lép színpadra, az est karmestere Teremi Darius, a mű monumentális kórus részleteit a Corus Angelicus vegyeskar, a Bia Kórus, a Palma Akadémia Kórus és a Capella Markovács Akadémia Kórus szólaltatja meg. A kíséretet a Savaria Szimfonikus Zenekar biztosítja. Verdi requiemje a gyász, a félelem, a könyörgés, a remény és a vigasz zenei megfogalmazása. A mű az opera drámai eszközeit ötvözi a szakrális zene hagyományaival. Kisorsolták a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa 5. fordulójának párosításait az MLS Vasi igazgatóságának szombathelyi irodájában. A 7 továbbjutó csapat közül 3 párharcot vív egymással, míg a Szent Gotthárd erőnyerőként jutott a tovább a következő szakaszba. A sorsolás alapján a körmendi FC a Nádasd vendége lesz október 14-én. A párharc győztese automatikusan bejött az elődöntőbe. A vesztes csapatok körmérkőzésen döntik el egymás között, melyikük kap lehetőséget arra, hogy a négy közé jutásért megmérkőzzön a Szent Gotthárddal. Az országos kupasorozat főtáblájára a tervek szerint 6 vasi csapat jut fel. Jövő tavasszal az országgyűlés elé szeretné vinni a velencei tótörvényt a kormány, mondta az Édőkörnyezetért felelős minisztérium államtitkára a velencei tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória közölte, sem karszt, sem pedig ivóvizet nem terveznek használni a tóvizének pótlására. A velencei tó vízpótlását célzó legészszerűbb javaslatokat előkészítő hatástanulmányokra lesz forrás, azok alapos kidolgozás után kerülhetnek a kormány elé. Elindult az okostányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6.-7. osztályos gyerekek, írja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége. Az országos versenyen az egészséges életmóddal kapcsolatos tudásukat, tájékozottságukat bizonyíthatják a 11-13 éves gyerekek, miközben iskolájuknak és osztályuknak is értékes díjakat nyerhetnek. Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait. Amikor fosszilis tüzelőanyagokat importálunk, az azokkal együtt járó sokkokat és válságokat is importáljuk, ezért Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Hangsúlyozta, már most meg kell hozni azokat a stratégiai döntéseket, amelyek a jövőben biztosítják Európa energiafüggetlenségét.
5: Sporthírek.
7: Az Európa bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84,25 méteres országos csúccsal egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A győztesekre október 24-én a Golden Trucks díját adó ünnepségen derül fény.
5: Időjárás jelentés.
7: Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 17 fok körül alakulnak.
5: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Freedom. Elindult a délután utolsó órája, pontosan 4:50, úgyhogy bizony már tényleg a célegyenesben vagyunk. Én Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem. Alig 50 percünk maradt együtt, és én továbbra is hozom a jó zenéket, hogy minél kellemesebben és gyorsabban teljen ez a csütörtök délután. Ha még dolgoznak, már nem kell olyan sokáig kitartani, ha pedig otthon akad még néhány elintézni való, nos, arra azért nem ígérem, hogy a körmedefen megoldja, de legalább jó zenékkel segítünk átvészelni. Tartsanak tehát velem erre az utolsó kis etapra is. Pharrell Williams után Shaggy dob fel bennünket, és az It Wasn't Me szól tőle, jó rádiózást!
1: Yo man, yo, open up man. Yo, what do you want man? My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

Toby Romero és Roger Sanchez Make You Mine című közöse forgott a 99-80, és bevallom őszintén, lassan már így a délután vége felé kezdjük érezni, hogy bizony ez a csütörtök is elfáradt egy kicsit, és talán vele együtt mi is, de van valami jó abban egyébként, amikor már látjuk a nap végét, tudjuk, hogy innen már tényleg csak egy kis kitartás kell. A délután végén pedig szerintem mindenki egy kicsit másképp számolja az időt, reggel még olyan messzinek tűnik a munka vége, aztán egyszer csak ott tartunk, hogy már csak ezt az egy dolgot kell befejezni, meg azt a másikat, meg még azt is, aztán egyszer csak hip-hop vége lesz a napnak. De a jó hír, hogy közben szépen közeledik az este is, és vele együtt a jól megérdemelt pihenés, addig pedig mi maradunk itt a jó zenékkel, úgyhogy ha még úton vannak, vagy dolgoznak, akkor a délután utolsó perceiben is hallgassanak bennünket, ahol most például Stan Fisher és Demi Lovato közösét indítom What Other People Say címmel, de érkezik majd Dr. Béres és Veréb Tomi is az Ugye Nem Bántad Meg című legfrissebbjével. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divián konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
7: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Van ez a pillanat, amikor meghalunk egy régi, vagy akár csak egy régen hallott dalt, és egyetlen másodperc alatt valami előjön belőlünk. Egy hely, egy ember, egy jár, egy régi sztori, vagy egyszerűen csak egy érzés, amiről azt sem tudjuk, hogy még mindig ott van bennünk. Nekem például ilyen Céline Dion hangja, ő szólt az előbb, és szerintem az ő hangjában van valami olyan, ami sokunkban ébreszt különböző emlékeket. Van, akinek egy régi szerelmet, vagy akinek egy filmet, egy korszakot, egy utazást, vagy akár egy teljesen hétköznapi pillanatot, ami valamiért mégis megmaradt. És talán éppen ezért olyan jó dolog a zene, mert nem csak hallgatjuk, hanem valahogy el is raktározunk vele pillanatokat. Aztán évekkel később felcsendül egy dallam, és hirtelen ott vagyunk megint ugyanott. Hát lehet, hogy most önöknek is van egy ilyen daluk, egyetlen taktus, és beindul az emlékezet. Mi pedig folytatjuk a zenék során, hát ha a következő éppen valami szépet idéz majd fel. Bruno Mars legfrissebbje szól, ha folytatás van a 99.8-on I Just Might címmel. Jó rádiózást!

One Republic és a Need You Love szólt a 99.8-on itt a Körmend FM-en, és lassan elérkeztünk a délutánunk végéhez. Ezzel együtt nekem is búcsúznom kell már. Remélem jól telt velem ez a csütörtök délután, és sikerült egy kis jó zenével, helyi hírekkel, programokkal, néhány érdekes gondolattal kellemesebbé tenni a mai délutánt is. Nincs más hátra, mint hogy kívánjak önöknek egy kellemes estét, pihenjenek és töltődjenek fel. Tóth Cili voltam ma délután, köszönöm, hogy velem voltak, holnap ismét jövök, már tényleg a hétvége kapujában, ugyanebben az időben, addig is vigyázzanak magukra, és maradjanak velünk a folytatásban is, hiszen a jó zenékből az est hátra lévő részében sem lesz hiányuk. A Körmend FM-en holnap találkozunk.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Discount aktuális akciói. Október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Discountban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Discount Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM.
2: Hello, stock! Sokan kérdeztétek, ha Nádas környékén dolgoztok, ha erre jártok, akkor tudtok-e nálunk menüzni? De mivel nálunk menüzhetés nincs, ám szerettünk volna valami hasonló lehetőséget biztosítani számotokra,

0: szemedbe is vág.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
1: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Az Aegis a következő szezonban is névadó partnere marad a kosárlabda csapatnak. Generációkat összekötő ringató foglalkozást tartanak Körmenden. A legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak 1901 óta. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az Aegis Körmend a következő szezonban is névadó partnere marad a körmendi kosárlabda csapatnak. Az Aegis Gyógyszertár ZRT a 2026-27-es idényben is támogatja a körmendi kosárcsapatot, amely így továbbra is Aegis Körmend néven szerepel a bajnokságban. A vállalat közlése szerint csak nem 6 évtizede van jelen Körmenden az Aegis, ahol a város egyik legnagyobb munkáltatójaként működik. A gyógyszergyártó és a nagy hagyományú körmendi kosárlabda klub együttműködése több mint egy évtizede tart. A megújított partnerség célja a közlemény szerint a sport és közösségépítés támogatása. Az együttműködés folytatásának jelképeként a szezon első hazai mérkőzésen Boroszlai Csaba, az Aegis vezérigazgatója végezte el a kezdőtopást. Ingyenes generációkat összekötő közös zenei programot rendeznek pénteken a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban. A rendezvény idősek és fiatal családok előtt egyaránt nyitott, várják az érdeklődőket, tájékoztatott Fischler Mónika foglalkozásvezető.
4: Kivételes környezetben lesz megtartva egy rendhagyó ringató foglalkozás, úgy kell elképzelni, mint az összes többi pénteki alkalmunkat, ami a kulturális központban szokott zajlani, csak most kivételesen.

0: szolgáltató és információs központ fogad majd bennünket, és délelőtt 10:30-kor fog kezdődni az alkalom, és ugyanúgy 30 perces. Ami még nem megszokott, ez egy FICSAK által támogatott program, tehát jelenleg ingyenes, családosan is, édesanyáknak is, mint akárhogyan jönnek, és ebből adódik, hogy akárhogyan jönnek, aki teheti, mint az ideje, munkája engedi, bátran hozzá az apukákat is, és a nagyszülőket is nyugodtan lehet hozni.
1: Megújul a Szentgotthárd-Drábafüzes út egy szakasza, a felújítási munkálatok várhatóan október 9-ig tartanak, közölte a Szentgotthárdi önkormányzat. A munkálatok idején az érintett útszakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, emiatt a közlekedés lelassulhat, torlódások alakulhatnak ki és hosszabb lesz a menetidő. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, a katóadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebookon. A milliárdosok vagyonadóját 2027-től vezetik be, mértéke az 1 milliárd forint fölötti vagyon 1%-a lesz. 100 milliárd forint fölött 1,5%. Az első adófizetés 2027. augusztus 31-ig esedékes, a 2026 végi vagyon után. Újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. A főállású katások havi tételes adója 100 ezer forint, a mellékállású, aki 50 ezer forint lesz, ismertette a miniszterelnök. A hetedik legszárazabb volt a szeptember 1901 óta, és a legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak. Az ország nagy részén a szokásosnál 2-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén, írja a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. A szeptemberi országos átlag az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 15 mm volt, amely 74%-kal elmarad a 91-2020 közötti időszak átlagos 60 mm-től. Ferenc pápa a napló feljegyzései jelennek meg a vatikáni könyvkiadónál. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros Ferenc pápa személyes feljegyzéseit naplóját tartalmazó kötetét, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évig kíséri végig, élete eseményeit adta hírül a Vatikán News. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáról lesz, majd a könyv november 24-én egyszer jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven.
2: Sporthírek.
1: Nyílt edzéseket tart szeptemberben a Sárvári Kosárlabdaklub a megyei bajnokság új szezonjának kezdete előtt. A Sárvár arénában várják azokat a fiatalokat, akik már rendelkeznek kosárlabdás előképzettséggel, és szeretnének csatlakozni a csapathoz, illetve továbbfejlődni.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 17 fok körül alakulnak.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
5: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Beléptünk az őszbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun & Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk, akár egyetlen délutánra, vagy este.
1: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
2: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek majd, a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat. Lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
1: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
2: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti partik következik DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
1: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
2: Ősztől egészen decemberig három különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
1: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem.
2: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
1: Hol találhatunk további részleteket?
2: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
1: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun & Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. Megújult a szombathelyi Brenner János hittanárképző főiskola épülete. Elindult az egészséges táplálkozásról szóló országos diáktudás próba. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan ellenőrzi a vasi rendőrség a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. Október 11-ig figyelnek erre, és az egyéb járművezetők figyelmét elvonó tevékenységekre a Roadpol akció keretében. Az akció hétfőn kezdődött, közölte a Vas megyei rendőrfőkapitányság. Arra figyelmeztetnek, hogy már egy üzenet elolvasása, a telefon kijelzőjére vetett rövid pillantás, vagy a közösségi oldalak böngészése is elterelheti a sofőr figyelmét. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy vezetés közben az útra figyeljenek, a telefon használatát pedig halasszák későbbre. Egyházmegyei forrásból megújult a szombathelyi Brenner János hittanár képző főiskola épülete, amelyet Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke áldott meg. Székely János a több mint 200 éves iskolaépület megáldása előtt úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a kereszténységből már a kezdetektől iskolák is fakadtak. A hittudományi főiskola, amelynek jelenleg több mint 60 hallgatója van, 1997-től működik. Korábban a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel, jelenleg az ELTE-Szavári Egyetemi Központtal együttműködve. Magyar Lakon az idei eszembált október 10-én szombaton rendezik meg a helyi kultúrházban. A rendezvényre operett műsorral is készülnek. A szervezők minden bálozni és szórakozni vágyót várnak az esti programra, amelynek helyszíne a Magyar Laki Kultúrház. Giuseppe Verdi monumentális requiemje hangzik el október 9-én a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban a muzika szakra sorozat első koncertjeként. A pénteken 19:30-kor kezdődő hangversenyen 4 szólista lép színpadra, az est karmestere Teremi Darius, a mű monumentális kórus részleteit a Corus Angelicus vegyeskar, a Biokórus, a Palma Akadémia kórus és a Capella Markovács Akadémia kórus szólaltatja meg. A kíséretet a Savaria Szimfonikus Zenekar biztosítja. Verdi requiemje a gyász, a félelem, a könyörgés, a remény és a vigasz zenei megfogalmazása. A mű az opera drámai eszközeit ötvözi a szakrális zene hagyományaival. Kisorsolták a Halmosi Zoltán Vasvármegyei Kupa 5. fordulójának párosításait az MLS Vasi igazgatóságának szombathelyi irodájában. A 7 továbbjutó csapat közül 3 párharcot vív egymással, míg a Szent Gotthárd erőnyerőként jutott a tovább a következő szakaszba. A sorsolás alapján a Körmendi FC a Nádasd vendége lesz október 14-én. A párharc győztese automatikusan bejött az elődöntőbe. A vesztes csapatok körmérkőzésen döntik el egymás között, melyikük kap lehetőséget arra, hogy a 4 közé jutásért megmérkőzzön a Szent Gotthárddal. Az országos kupasorozat főtáblájára a tervek szerint 6 vasi csapat jut fel. Jövő tavasszal az országgyűlés elé szeretné vinni a velencei tótörvényt a kormány, mondta az élőkörnyezetért felelős minisztérium államtitkára a velencei tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória közölte, sem karszt, sem pedig ivóvizet nem terveznek használni a tóvizének pótlására. A velencei tó vízpótlását célzó legészszerűbb javaslatokat előkészítő hatástanulmányokra lesz forrás, azok alapos kidolgozás után kerülhetnek a kormány elé. Elindult az okostányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6.-7. osztályos gyerekek, írja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége. Az országos versenyen az egészséges életmóddal kapcsolatos tudásukat, tájékozottságukat bizonyíthatják a 11-13 éves gyerekek, miközben iskolájuknak és osztályuknak is értékes díjakat nyerhetnek. Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait. Amikor fosszilis tüzelőanyagokat importálunk, az azokkal együtt járó sokkokat és válságokat is importáljuk, ezért Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Hangsúlyozta, már most meg kell hozni azokat a stratégiai döntéseket, amelyek a jövőben biztosítják Európa energiafüggetlenségét.
0: Sporthírek.
3: Az Európa bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84,25 méteres országos csúccsal egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A győztesekre október 24-én a Golden Tracks díját adó ünnepségen derül fény.
0: Időjárás jelentés.
3: Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 17 fok körül alakulnak.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az

0: veled vagy.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Az Aegis a következő szezonban is névadó partnere marad a kosárlabda csapatnak. Generációkat összekötő ringató foglalkozást tartanak Körmenden. A legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak 1901 óta. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az Aegis Körmend a következő szezonban is névadó partnere marad a körmendi kosárlabda csapatnak. Az Aegis Gyógyszertár ZRT a 2026-27-es idényben is támogatja a körmendi kosárcsapatot, amely így továbbra is Aegis Körmend néven szerepel a bajnokságban. A vállalat közlése szerint csaknem 6 évtizede van jelen Körmenden az Aegis, ahol a város egyik legnagyobb munkáltatójaként működik. A gyógyszergyártó és a nagy hagyományú körmendi kosárlabda klub együttműködése több mint egy évtizede tart. A megújított partnerség célja a közlemény szerint a sport és közösségépítés támogatása. Az együttműködés folytatásának jelképeként a szezon első hazai mérkőzésen Boroszlai Csaba, az Aegis vezérigazgatója végezte el a kezdődobást. Ingyenes generációkat összekötő közös zenei programot rendeznek pénteken a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban. A rendezvény idősek és fiatal családok előtt egyaránt nyitott, várják az érdeklődőket, tájékoztatott Fischler Mónika foglalkozásvezető.
3: Kivételes környezetben lesz megtartva egy rendhagyó ringató foglalkozás, úgy kell elképzelni, mint az összes többi pénteki alkalmunkat, ami a kulturális központban szokott zajlani, csak most kivételesen nagymamák, nagypapák fognak minket körbevenni, és fognak nagyon lelkesen, ahogy már a madarak csicseregték, bekapcsolódni velünk, énekelni, játszani. A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ fogad majd bennünket, és délelőtt 10:30-kor fog kezdődni az alkalom, és ugyanúgy 30 perces. Ami még nem megszokott, ez egy FICSAK által támogatott program, tehát jelenleg ingyenes, családosan is, édesanyáknak is, mint akárhogyan jönnek, és ebből adódik, hogy akárhogyan jönnek, aki teheti, mint az ideje, munkája engedi, bátran hozzá az apukákat is, és a nagyszülőket is nyugodtan lehet hozni.
2: Megújul a Szentgotthárd-Drábafüzes út egy szakasza, a felújítási munkálatok várhatóan október 9-ig tartanak, közölte a Szentgotthárdi önkormányzat. A munkálatok idején az érintett útszakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, emiatt a közlekedés lelassulhat, torlódások alakulhatnak ki és hosszabb lesz a menetidő. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, a katóadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebookon. A milliárdosok vagyonadóját 2027-től vezetik be, mértéke az 1 milliárd forint fölötti vagyon 1%-a lesz. 100 milliárd forint fölött 1,5%. Az első adófizetés 2027. augusztus 31-ig esedékes, a 2026 végi vagyon után. Újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. A főállású katások havi tételes adója 100 ezer forint, a mellékállású, aki 50 ezer forint lesz, ismertette a miniszterelnök. A hetedik legszárazabb volt a szeptember 1901 óta, és a legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak. Az ország nagy részén a szokásosnál 2-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén, írja a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. A szeptemberi országos átlag az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 15 mm volt, amely 74%-kal elmarad a 91-2020 közötti időszak átlagos 60 mm-étől. Ferenc pápa a napló feljegyzései jelennek meg a vatikáni könyvkiadónál. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros Ferenc pápa személyes feljegyzései naplóját tartalmazó kötetét, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évig kíséri végig, élete eseményeit adta hírül a Vatikán News. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáról lesz, majd a könyv november 24-én egyszer jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven.
1: Sporthírek.
2: Nyílt edzéseket tart szeptemberben a Sárvári Kosárlabda Klub, a megyei bajnokság új szezonjának kezdete előtt. A Sárvár arénában várják azokat a fiatalokat, akik már rendelkeznek kosárlabdás előképzettséggel, és szeretnének csatlakozni a csapathoz, illetve továbbfejlődni.
1: Időjárás jelentés.
2: Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 17 fok körül alakulnak.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. Megújult a szombathelyi Brenner János hittanár képzőfőiskola épülete. Elindult az egészséges táplálkozásról szóló országos diáktudás próba. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan ellenőrzi a vasi rendőrség a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. Október 11-ig figyelnek erre, és az egyéb járművezetők figyelmét elvonó tevékenységekre a Roadball akció keretében. Az akció hétfőn kezdődött, közölte a Vas megyei rendőrfőkapitányság. Arra figyelmeztetnek, hogy már egy üzenet elolvasása, a telefon kijelzőjére vetett rövid pillantás, vagy a közösségi oldalak böngészése is elterelheti a sofőr figyelmét. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy vezetés közben az útra figyeljenek, a telefon használatát pedig halasszák későbbre. Egyházmegyei forrásból megújult a szombathelyi Brenner János hittanár képzőfőiskola épülete, amelyet Széke János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke áldott meg. Széke János a több mint 200 éves iskolaépület megáldása előtt úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a kereszténységből már a kezdetektől iskolák is fakadtak. A hittudományi főiskola, amelynek jelenleg több mint 60 hallgatója van, 1997-től működik, korábban a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel, jelenleg az ELTE-Szavári Egyetemi Központtal együttműködve. Magyar Lakon az idei eszembált október 10-én szombaton rendezik meg a helyi kultúrházban. A rendezvényre operettműsorral is készülnek. A szervezők minden bálozni és szórakozni vágyót várnak az esti programra, amelynek helyszíne a Magyar Laki Kultúrház. Giuseppe Verdi monumentális requiemje hangzik el október 9-én a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban a Muzika Sacra sorozat első koncertjeként. A pénteken 19.30-kor kezdődő hangversenyen 4 szólista lép színpadra, az est karmestere Teremi Darius, a mű monumentális kórus részleteit a Chorus Angelicus vegyeskar, a Via Kórus, a Palma Akadémia Kórus és a Capella Markovács Akadémia Kórus szólaltatja meg. A kíséretet a Savaria Szimfonikus Zenekar biztosítja. Verdi requiemje a gyász, a félelem, a könyörgés, a remény és a vigasz zenei megfogalmazása, ami az opera drámai eszközeit ötvözi a szakrális zene hagyományaival. Kisorsolták a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa 5. fordulójának párosításait az MLS Vasi igazgatóságának szombathelyi irodájában. A 7 továbbjutó csapat közül 3 párharcot vív egymással, míg a Szent Gotthárd erőnyerőként jutott a tovább a következő szakaszba. A sorsolás alapján a Körmendi FC a Nádasd vendége lesz október 14-én. A párharc győztese automatikusan bejött az elődöntőbe. A vesztes csapatok körmérkőzésen döntik el egymás között, melyikük kap lehetőséget arra, hogy a 4 közéjutásért megmérkőzzön a Szent Gotthárddal. Az országos kupasorozat főtáblájára a tervek szerint 6 vasi csapat jut fel. Jövő tavasszal az országgyűlés elé szeretné vinni a velencei tótörvényt a kormány, mondta az Édőkörnyezetért felelős minisztérium államtitkára a velencei tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória közölte, sem karszt, sem pedig ivóvizet nem terveznek használni a tóvizének pótlására. A velencei tó vízpótlását célzó legészszerűbb javaslatokat előkészítő hatástanulmányokra lesz forrás, azok alapos kidolgozás után kerülhetnek a kormány elé. Elindult az okostányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6.-7. osztályos gyerekek, írja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége. Az országos versenyen az egészséges életmóddal kapcsolatos tudásukat, tájékozottságukat bizonyíthatják a 11-13 éves gyerekek, miközben iskolájuknak és osztályuknak is értékes díjakat nyerhetnek. Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait. Amikor fosszilis tüzelő anyagokat importálunk, az azokkal együtt járó sokkokat és válságokat is importáljuk, ezért Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Hangsúlyozta, már most meg kell hozni azokat a stratégiai döntéseket, amelyek a jövőben biztosítják Európa energiafüggetlenségét.
0: Sporthírek.
1: Az Európa-bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84,25 méteres országos csúccsal egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A győztesekre október 24-én a Golden Trucks díját adó ünnepségen derül fény.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 17 fok körül alakulnak.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: 99.8 Görmende FM.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az Aegis a következő szezonban is névadó partnere marad a kosárlabda csapatnak. Generációkat összekötő ringató foglalkozást tartanak Görmenden. A legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak 1901 óta. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az Aegis Görmend a következő szezonban is névadó partnere marad a görmendi kosárlabda csapatnak. Az Aegis Gyógyszertár ZRT a 2026-27-es idényben is támogatja a görmendi kosárcsapatot, amely így továbbra is Aegis Görmend néven szerepel a bajnokságban. A vállalat közlése szerint csaknem 6 évtizede van jelen Görmenden az Aegis, ahol a város egyik legnagyobb munkáltatójaként működik. A gyógyszergyártó és a nagy hagyományú görmendi kosárlabda klub együttműködése több mint egy évtizede tart. A megújított partnerség célja a közlemény szerint a sport és közösségépítés támogatása. Az együttműködés folytatásának jelképeként a szezon első hazai mérkőzésen Boroszlai Csaba, az Aegis vezérigazgatója végezte el a kezdőtopást. Ingyenes generációkat összekötő közös zenei programot rendeznek pénteken a Görmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban. A rendezvény idősek és fiatal családok előtt egyaránt nyitott, várják az érdeklődőket, tájékoztatott Fischler Mónika foglalkozásvezető.
2: Kivételes környezetben lesz megtartva egy rendhagyó ringató foglalkozás, úgy kell elképzelni, mint az összes többi pénteki alkalmunkat, ami a kulturális központban szokott zajlani, csak most kivételes

0: mondani. A körmendi szociális szolgáltató és információs központ fogad majd bennünket, és délelőtt 10:30-kor fog kezdődni. Az alkalom is ugyanúgy 30 perces. Ami még nem megszokott, ez egy FICSAK által támogatott program, tehát jelenleg ingyenes, családosan is, édesanyáknak is, mint akárhogyan jönnek, és ebből adódik, hogy akárhogyan jönnek, aki teheti, mint az ideje, munkája engedi, bátran hozzá az apukákat is, és a nagyszülőket is nyugodtan lehet hozni.
1: Megújul a Szentgotthárd-Drábafüzes út egy szakasza, a felújítási munkálatok várhatóan október 9-ig tartanak, közölte a Szentgotthárdi önkormányzat. A munkálatok idején az érintett útszakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, emiatt a közlekedés lelassulhat, torlódások alakulhatnak ki és hosszabb lesz a menetidő. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, a katóadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebookon. A milliárdosok vagyonadóját 2027-től vezetik be, mértéke az 1 milliárd forint fölötti vagyon 1%-a lesz. 100 milliárd forint fölött 1,5%. Az első adófizetés 2027. augusztus 31-ig esedékes, a 2026 végi vagyon után. Újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. A főállású katások havi tételes adója 100 ezer forint, a mellékállású, aki 50 ezer forint lesz, ismertette a miniszterelnök. A hetedik legszárazabb volt a szeptember 1901 óta, és a legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak. Az ország nagy részén a szokásosnál 2-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén, írja a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. A szeptemberi országos átlag az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 15 mm volt, amely 74%-kal elmarad a 91-2020 közötti időszak átlagos 60 mm-től. Ferenc pápa a napló feljegyzései jelennek meg a vatikáni könyvkiadónál. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros Ferenc pápa személyes feljegyzései naplóját tartalmazó kötetét, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évig kíséri végig, élete eseményeit adta hírül a Vatikán News. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáról lesz, majd a könyv november 24-én egyszer jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven.
2: Sporthírek.
1: Nyílt edzéseket tart szeptemberben a Sárvári Kosárlabda Klub, a megyei bajnokság új szezonjának kezdete előtt. A Sárvár arénában várják azokat a fiatalokat, akik már rendelkeznek kosárlabdás előképzettséggel, és szeretnének csatlakozni a csapathoz, illetve továbbfejlődni.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 17 fok körül alakulnak.
2: Kezdődik az egészség és életmód, a Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
3: Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermek ágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik megbeszélésére is. A tanfolyamra jelentkezni a 30-as körzetszám 4007-885-ös telefonszámon lehet. A szervező és előadó Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó, szeretettel várja a leendő édesanyák és édesapák jelentkezését is. Vele beszélgetek a mai műsorban, többek közt arról is, miért lehet fontos a szülésre felkészítő tanfolyam az édesanyáknak, édesapáknak, és arról is, hogy mi a feladata egy perinatális szaktanácsadónak. Erről szól műsorunk itt a 98-on, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.
2: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik megbeszélésére is. A tanfolyamra jelentkezni a 30-as körzetszám 4007-885-ös telefonszámon lehet. A szervező és előadó Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó, szeretettel várja a leendő édesanyják és édesapák jelentkezését is, vele beszélgetek a mai műsorban, többek közt arról is, miért lehet fontos a szülés

0: várnak egy ilyen szakemberre?
1: Igen, a parentális szaktanácsadó képzés már jó pár évre tekint vissza. Ezt az ELTE pszichológia és pedagógiai karán képzik a szakembereket. Egy szakirányú továbbképzés, ami a szülés körüli időszaknak a pszichológiájával foglalkozik. A várandós gondozás, a magzat fejlődése, szülés-születés kapcsán, a gyász témaköre, a perinatális gyász témaköre és a családdá szülővé válás, mindez a pszichológia szemszögéből kapják a képzést. Ezen időszakra ezek a szakemberek.
0: Egyébként ez a szakterület, ez mekkora múltra tekint vissza?
1: A perinatális pszichológia az egy viszonylag fiatal tudományág, a pszichológiának ide tartozik, és Magyarországon létezik a Magyar Perinatális Orvosi Pszichológiai Társaság is, és nagyon sok szakember dolgozik benne, orvosok is, akár védőnők, dúlák, szülésznők, pszichológusok is elvégzik ezt a képzést. Tulajdonképpen mindenki azért dolgozik, hogy Magyarországon is a természetes szülés, a születés egy alapvető dolog legyen kórházban, vagy otthon, bármilyen környezetben, és ezt próbálják megteremteni akár a szülők felkészítésével, akár az intézményrendszerekben az átalakulást segítik, a szakembereket képzik, vagy támogatják. Tehát ez egy ilyen új dolog, amivel arra törekednek, hogy a gyermekvállalás, a szülés, a születés és a gyermeknevelés is egy természetesebb mederbe zajlódjon Magyarországon is.
0: De igen, ugye minden szakterület most egyre jobban rész szakterület tudást is igényel, és fontos lehet akkor, hogy valaki, aki családokkal foglalkozik, hogy ezt a szakterületet is elvégezze, még pontosabban, precízebben, személyre szólóban tud segíteni a családoknak.
1: Igen. Igazából szerintem nagyon sokunk, akik perinatális szaktanácsadók vagyunk, azért is végeztük ezt el, mert volt egy alapdiplománk, ami családokkal, gyerekekkel, akár orvosi, akár egészségügyi, pedagógiai végzettségünk, és ezzel a területtel szerettünk volna még jobban, precízebben megismerkedni ennek a pszichológiájával. Ugye az egészségügyi képzés az általában orvosi képzés, tehát világi képzés, és itt pedig csak pszichológiával foglalkoztunk. És azért is fontos ez szerintem, mert ez a saját alapdiplománk, tudásunk kiegészítéseként nagyon sok mindent tudunk ebből hasznosítani.

0: Déri Né Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó a műsor vendége, akivel egy Körmenden kezdődő szülésre felkészítő kurzus apropóján beszélgettem a tanfolyam céljáról, szükségességéről és hasznosságáról. A szervező és előadó Déri Né Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó, szeretettel várja a leendő édesanyák és édesapák jelentkezését is. Vele beszélgetek a mai műsorban, többek közt arról is, miért lehet fontos a szülésre felkészítő tanfolyam az édesanyáknak, édesapáknak, és arról is, hogy mi a feladata egy perinatális szaktanácsadónak.
1: Egyébként szintén a civilizációs tudományok, az újkori tudományok egyik alapvetése, hogy a pszichológiai dolgok sokszor mindennek az alapjai, kiinduló pontjai, origói, akár a betegségek és minden más, tehát tényleg fontos otthon lenni például az új család születésének a pszichológiájában is.
2: Igen, és azt a szemléletet valljuk mi, a holisztikus szemlélet elterjedése nagyon fontos, akár az orvostudományban, akár a kiegészítő tudományokban is, hogy az emberi élet a fogantatástól a halálig egy egységes egészként kezeljük, és így állunk hozzá az egyes nehézségekhez, vagy feladatokhoz, vagy krízisekhez, mert ugye a normatív krízis, ez a várandóság, a szülés, a születés, a családnevelés, ami az élet velejárója, amin mindenkinek át kell esnie, mindenkinek ezzel meg kell küzdenie, örömével, nehézségeivel együtt. És igazából ez egy szemléletbeli különbség is, én úgy gondolom.
1: De mondja, hogy krízisek, például ez egy a normális szegmensbeli krízis. Hogy van olyan, vagy előfordul gyakran, hogy amennyire telik az idő a terhesség során, és közeledik az édesanya a szüléshez, elkezd kételkedni esetleg önmagába, hogy jó szülő lesz-e, jelentkeznek ilyen válságok?
2: Igen, ez már akkor is, amikor jó esetben ugye tervezik a kisbabát a fiatal párok, mert a perinatális szaktanácsadás kiterjed arra is például a meddőség esetén, vagy a gyermek, tehát a fogantatás nehezítettsége esetén is foglalkoznak párokkal perinatális szaktanácsadók. Nyilván a pszichológia sok esetben azt mondja, hogy legtöbbször lelki oka van ennek a meddőségnek, nyilván vannak fizikai okai is, és ebben is tud mondjuk segíteni, tehát egy baba várásra felkészítés, vagy egy fogantatásra felkészítés is nagyon fontos része a perinatális időszaknak. És hogyha kételyek merülnek fel, akkor nyilván ezen is lehet segíteni. A krízisekben is.
3: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
0: Déri Né Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó a műsor vendége, akivel egy Körmenden kezdődő szülésre felkészítő kurzus apropóján beszélgettem a tanfolyam céljáról, szükségességéről és hasznosságáról. A szervező és előadó Déri Né Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó, szeretettel várja a leendő édesanyák és édesapák jelentkezését is. Vele beszélgetek a mai műsorban, többek közt arról is, miért lehet fontos a szülésre felkészítő tanfolyam az édesanyáknak, édesapáknak, és arról is, hogy mi a feladata egy perinatális szaktanácsadónak.
1: Szóval minden esetre az tudható, aki már próbálta, azért tudja, aki meg előtte van, azért tudja, hogy azért egy ilyen családalapítás, családbővülés az egy nagyon szép, nagyon nehéz terhekkel teli, de leginkább szép küldetés, tényleg az élet egyik legszebb ajándéka.
2: Igen, ez így van, és hát ezért is fontos, hogy a fiatalokkal sokat beszélgessünk erről, hogy ezt ne egy megoldandó feladatként éljék meg, hanem valóban, hogy a szerelmük gyümölcse lesz ez a gyermek, ahogy szépen lehet, legszebben lehet mondani. Tehát ezt nem kell megoldani, meg felkészülni, megszerkeszteni, meg kitervelni, tehát nyilván ezek is kellenek bizonyos szinten, de tehát arra kell megtanítani a fiatalokat, hogy természetesen álljanak ehhez a dologhoz. Ez nagyon nehéz így elmondani szóba, de mert ugye mindig, aki már szült gyermeket, az tudja, hogy most miről beszélek, vagy mire gondolok, de nyilván, aki előtte áll, a kérdéseikből is sokszor tudom, hogy ez azért van, mert még nem tapasztalta, és én mindig elmondom nekik, hogy én most olyan dologról beszélek, amit én már megtapasztaltam, mert nekem van 3 gyerekem, de nagyon nehéz átadni sokszor ezeket az információkat, úgyhogy ők még nem próbálták úgymond ezt az élethelyzetet, de felkészülni valamilyen szinten fel lehet, és ahogy ők majd ezt megélik, vagy ahogy ezen átmennek majd ezen az életszakaszon, rengeteg tapasztalatot szereznek, és nyilván a második, harmadik várandóságnál már sokkal jobban felvételve tapasztalattal állnak hozzá. Egyébként ezért is jellemző, hogy szinte kivétel nélkül az első gyereküket váró szülők jönnek szülésfelkészítő tanfolyamra. Egy eset volt, hogy eljöttek a második gyerekkel is, mert hogy annyira jó volt, mert már régen volt az első, és hogy akkor elfelejtettek sok mindent. Hát igen, persze, de általában az első gyereket várók jönnek. Tehát ők meg nagyon szomjazzák az információt.
1: Most azért még azt beszéljük meg, ez nagyon elgondolkodtatott, illetve nagyon éreztem tényleg ennek a fontosságát ezt tudatosítani, hogy ne megoldandó feladatként tekintsék projekt feladatként ennek a levezénylését, hanem tényleg megélni a perceket, nehogy az történjen, hogy egyszer csak már érettségizik a gyerek, aztán elment az idő projekt feladatként a dolgokra, és nem megélték az örömét.
2: Igen, ez egy érdekes dolog, mert hiszen most, ha belegondolunk egy fiatal életébe, nyilván a mi időkben is így volt, hogy elvégeztük az iskolákat, sikeresen leérettségiztünk, felvettek az egyetemre, elvégeztük diploma, találtunk egy férjet, vagy egy feleséget, a szerelmünket, és akkor így ment tovább az élet. De ezek mind-mind olyan dolgok, amiket még meg kellett ugrani. Fel kellett készülni az érettségire, fel kellett a felvételre, hú, már készülünk, jó, most diplomás leszek, lediplomázott. Tehát ezek mind-mind feladatok, de aztán akkor nehezen adják át magukat tényleg a lelki oldalának egy ilyen esetben, amikor mondjuk egy gyerekvállalás előtt állnak, de ez egyébként személyiségfüggő is, mert valakinek nagyon könnyen megy ez. Valaki ösztönösen csinálja az egészet, és szuperul megy, de valakinek ebbe kell segíteni, mert más a személyisége, más a tapasztalata, mást hozott otthonról. Tehát ugye azzal dolgozunk, amit otthon a szüleinkkel láttunk, hogy milyen családban nőttünk föl, milyen volt az anyukánk, az apukánk, milyen volt az ő személyisége, hogy működött anyaként, apaként, tehát ez egy messze vezető téma, és akkor ezekkel a csomagokkal megérkezik mondjuk egy fiatal pár oda, hogy gyereket szeretnének. Na és akkor ezt összehangolni. Ugye, aki már ilyen több 10 éve házas, az már tudja, hogy ez azért nem egyszerű dolog, de hogy tehát ugye a lelki oldalát kidomborítani, ezért fontos szerintem a szépségét ennek az egész gyerekvállalásnak, akár egy ilyen tanfolyamon, vagy egy bármilyen tanácsadáson, ahol emberekkel foglalkoznak.

0: szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó a tanfolyam vezetője, szeretettel várja a leendő édesanyák és édesapák jelentkezését. Vele beszélgetek a mai műsorban a kurzusról. Szülésre felkészítő tanfolyam lesz. Mikor lesz?
1: Ez egy augusztus 10-én lesz, és 17 órakor kezdődik Körmenden.
0: És milyen helyszínen?
1: Ez Erkel Ferenc utca 7.
0: Ahogy olvastam itt az invitálóban, nem csak leendő anyukákat, hanem leendő apukákat is várnak erre, ugye?
1: Igen, természetesen az apukák jelenléte is nagyon fontos a szülésfelkészítőn, azért is, mert ő a legfontosabb támasz az édesanyának, és szüksége van az édesapáknak is a tudásra és a ráhangolódásra, hogy a feleségüket jól tudják segíteni a szülés és a gyermekágyi időszak alatt. Én azt szoktam mondani, hogy a 12. hét után már jöhetnek, a 20. hét után jönnek a legtöbben, amikor már nyilván közeledik a középidő, és a szülésről elkezdenek gondolkodni, de tulajdonképpen koraterhességben is lehet jönni.
0: Miért tartja fontosnak a szakember, hogy egy ilyen kurzuson is fel legyenek készítve tematikusan, koncentráltan a leendő anyukák a szülésre?
1: Azért, mert a várandóság, a szülés és a születés az egy természetes folyamat. A gyermeket váró szülőknek viszont egy teljesen ismeretlen új élethelyzet, és ahhoz, hogy a szülés élmény az anyának és az apának, és a születés élmény a gyermeknek is elég jó legyen, ehhez szükséges a testi, lelki, szellemi ráhangolódás is.
0: És legjobb akkor azért, hogyha ezt szakemberrel közösen teszik, mert lehet, hogy régről hozott ismerősi legendáriumok nem biztos, hogy segítenek ebben, bár tapasztalatátadásnak biztos jók azok is.
1: Igen, erről is szó esik a szülésfelkészítő tanfolyamon, hogy ugye a régi paraszti kultúrában, illetve a természeti népeknél hogy zajlott ez a úgymond felkészítés, ott nem volt felkészítés, hanem a generációkon keresztül adták át a tudást, tehát együtt éltek a családok, és látták a gyerekek, hogy hogy születik egy kisbaba, mi történik egy várandóság alatt, hogy viselkedik a közösség a várandósokkal, hogy segítik a szülőanyát a nők, a férfiak, a tágabb rokonság, tehát ez a régi kultúránkban működött, de a mai világban azért ezek a hagyományok nem maradtak már meg ilyen pontosan és precízen, hogy segítsék a leendő szülőket. Ugye a régi időszakban ez a beavatási szertartások része is volt, hogy amikor egy család kiderült, hogy gyermeket vár egy pár, akkor ezt a közösség úgy megünnepelte, onnantól fogva másképp kezelték, óvták, védték a fiatal családot. És mivel ez most annyira már nem működik, de természetesen bizonyos szokások most is megvannak, hiszen a hagyományaink élnek mai napon is, mai napjainkban is, egy kis segítség azért el kell az édesanyáknak, meg hát nyilván ugye tudjuk, az interneten is nagyon sok mindent elérnek, de azért én azt látom, hogy még ez a generáció is szereti azt, amikor személyesen meg tudnak kérdezni valakit, vagy egymás tapasztalatait megbeszélni egy ilyen csoportos foglalkozáson.
2: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, fel még elittem, minden egyben van.

0: Továbbra is Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó a műsor vendége, akivel egy körmenden kezdődő szülésre felkészítő tanfolyam apropóján beszélgettem a kurzus céljáról, szükségességéről és hasznosságáról.
1: Tényleg említette az internetet, olyan zajos ez az univerzum manapság már, és tényleg szinte sokszor beazonosít hatatlan tévhitek, hamis hírek is igaznak tűnnek, hogy tényleg ez a generáció is biztos érzékeli ezt a bizonytalanságot, és egy hiteles szakembertől egyenesbe hallani, ez megnyugtatóbb.
2: Igen, én is úgy gondolom, hogy ha meg tudjuk beszélni a kérdéseiket, amik őket foglalkoztatják, elmondhatják azt, hogy ők mit olvastak az interneten, és hogy akkor szerintem, vagy szerintük az jó-e, vagy milyen kételjeik vannak, ez biztos, hogy őnekik is egy biztonságot nyújt. Nyilván nekik is vannak szülők, nagyszülők, sőt, még ha szerencsék van, a dédszülőkkel is tudnak beszélgetni, és én mindig arra biztatom őket, hogy ha ez a várandóság ideje alatt, amikor készülnek a szülőségre, sokat beszélgessenek a nagyszüleikkel, vagy esetleg a dédszüleikkel, édesanyáikkal, saját szüleikkel, mert hiszen nagyon sok minden tapasztalatot is tudnak tőlük megtanulni, vagy a régi idők bölcsességéből, mert sokszor ez a józan paraszti ész, ami eltűnt a mai világból, mert mindent annyira meg akarunk oldani, és tökéletesen akarjuk, és hogy ebbe se legyen hiba még a szülésben sem, a gyereknevelésben sem, tehát hogy egy kicsit én azt is fontosnak tartom, hogy erről is sokat beszélgetek velük, hogy nem mindig úgy van, ahogy az ember eltervezi, mert az élet az nagyon-nagyon sok meglepetést okoz, akár egy szülés, vagy egy születés kapcsán is, vagy hogy az anyateljes táplálás nem úgy sikerül, ahogy ő szeretné, vagy nehézségek jönnek, mert azért ez a mai generáció, azok a fiatal szülők, akiket ugye a szülők is úgy neveltek már, hogy igazából mindenben segítették őket, és ők is már a tökéletességre törekedtek. De amikor meg új család születik, már pedig most az ő életükben egy olyan életszakasz jön, akkor nekik kell megoldani nagyon sok mindent. És hát ebbe azért el kell az emberi segítség is.
1: Egy szülésre való felkészülésnek lelki és fizikai vonatkozásai is vannak minden bizonnyal. Néhány mondatban, mert persze nem tudjuk itt most ezt a tartalmas szülésre felkészítő tanfolyamnak a tananyagát úgymond végigvenni, de néhány fontos üzenet, ami a lelkiekre és ami a fizikaiakra vonatkozik, tudnánk mondani?
2: Hát én úgy gondolom, hogy a természetességre való törekvés nagyon fontos, és a szülésfelkészítő tanfolyamon nyilván a testi dolgokról is szó esik, de én a lélekre azért szerintem nagyobb hangsúlyt fektetek, mert hogyha egy szülőpár rá van hangolódva a szülésre, a várandóságra, a születésre, akkor sokkal sikeresebb lesz ez az élmény, és jobb élményük lesz. Hát egy-két dolgot kiemelni szerintem az, hogy pozitívan álljanak az egész folyamathoz. A bizonytalanság, a váratlanság az nyilván félelmet is szül, de ezt el kell valahogy oszlatni, és talán a felkészülés az, ami segít abban, hogy ezeket eloszlassuk. Aztán később az újszülött megszületéséről is szó esik, az újszülött gondozásáról és arról, hogy egy kis újszülöttnek milyen szükségletei vannak, testi, lelki szükségletei. Mert hogyha ezeken is elgondolkodunk, akkor nyilván egy magabiztosabb szülőként kezdik meg az életet az újszülöttjükkel.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Zárjuk a beszélgetést Dériné Tóth Andrea perinatális szaktanácsadóval, akivel egy körmenden kezdődő, szülésre felkészítő tanfolyamra hívtuk fel közösen a figyelmet.
2: Az eddigi beszélgetésben volt szó tulajdonképpen továbbadott örökségről, információkról is, és ennek a kapcsán is jutott eszembe, hogy a tanfolyam során elhangzik ez is, hogy otthon szülés kontra kórházban szülés.
3: Mindenképpen szó esik erről is. Ugye a természetesség, a háborítatlan szülés az gyakorlatilag bizonyos kórházakban is már, szülő otthonokban is létrejöhet, nem csak otthon. És én mindenképpen beszélek az otthon szülésről is, aztán beszélünk a természetes szülésről, a császármetszésről is, mert ez is nagyon sokakat foglalkoztat, és a magának a szülés folyamatáról is, tehát a vajudásról, a különböző szakaszairól a szülésnek, mert hát hiszen ezeket az orvosi, medikális dolgokat is átbeszéljük, mert legtöbben kórházban szülnek, de én biztatónak látom a helyzetet, és úgy gondolom, hogy már kórházban is természetes szüléshez közelítenek a szakemberek, hogy mindenkinek egy jó szülés élménye, egy születés élménye legyen.
1: Körmenden ön már tartott ilyen szülésre felkészítő tanfolyamot?
3: Igen, én már 2018-ban kezdtem, és azóta tartok. Amikor összejön egy csoport esetleg, akkor, tehát ez nem egy ilyen folyamatos, hanem így, mit tudom én, 5 hetente, vagy 2 havonta, tehát ahogy éppen összejön a kismamáknak a köre azóta.
1: Akkor tényleg ez egy fontos visszatérő és családokat segítő egészségügyi program, meg kapaszkodó, meg kurzus a körmendieknek. Mi a tapasztalat, hogy az egyes kurzusokon, ugye mostanában eltolódtak már az életkor, hogy ki még mennyi idősen mer vállalni gyermeket. Ez tapasztalható a kurzuson résztvevők között is, vagy esetleg a nagy életkor végletek, úgymond?
3: Hát igazából tapasztalható, de azt látom, hogy az elmúlt 5-6 évben már újra egyre fiatalabb korban vállalnak gyereket a fiatalok, vagy hát úgymond a kismamák, az anyukák, apukák. Szerintem ez egy jó tendencia. De egyébként valaki 40 évesen jön szülésfelkészítő, valaki 22, tehát változó. De ez úgy nem befolyásol semmit, tehát ugyanazokat az ismereteket kapja, meg ugyanazokra a gondolatokra vágyik, hogy a tudásra vágyik, akárhány éves is.
1: Köszönöm szépen az interjút Dériné Tóth Andreának, és akkor várják és várjuk a jelentkezőket a szülésre előkészítő tanfolyamra, ami augusztus 10-én hétfőn kezdődik.
3: Igen.
1: Majd köszönöm.
3: Igen. Én is köszönöm szépen.
4: Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend, az üzenet.

0: Mentális egészséget erősítő programot szerveznek Körmenden. Ingyenes generációkat összekapcsoló közös zenei programot szerveznek október 9-én Körmenden a Kossuth Lajos utca 26-os szám alatt a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban, az idősek napközi otthonában, klubjában. A ringató foglalkozás 10:30-kor kezdődnek. A programon a kisgyermekes családok és az idősek közös énekléssel, játékkal és zenével vehetnek részt a generációk találkozásán. A foglalkozásvezető Tislér Mónika. A program célja, hogy a közös zenei élményen keresztül közelebb hozza egymáshoz a különböző korosztályokat. A szervezők szerint a zene és az együtténeklés olyan közös nyelv, amely összekapcsolhatja a legfiatalabbakat és az időseket. A program a Fiatal Családosok Közössége szervezésében valósul meg. A ringató a Magyar Örökség díjjal elismert zenei nevelésre építő módszer, amelynek foglalkozásainak közös ének és játék és zene áll a középpontban. Tislér Mónika foglalkozásvezetővel beszélgettem mindenről. Különleges program várja a körmendieket. Ha úgy fogalmazok, hogy generációk találkozása történik meg, akkor pontosan fogalmazok?
1: Igen.
0: A ringató foglalkozásnak is köze van ehhez, ezért is beszélgetek Tislér Mónikával mindenről a programról. Minden részletet áruljunk akkor el erről.
1: Kivételes környezetben lesz megtartva egy rendhagyó ringató foglalkozás. Úgy kell elképzelni, mint az összes többi pénteki alkalmunkat, ami a kulturális központban szokott zajlani, csak most kivételesen idősek fognak minket pluszba körülvenni, lesz az U alakunknak egy második rétege, nagymamák, nagypapák fognak minket körbevenni, és fognak nagyon lelkesen, ahogy már a madarak csicseregték, bekapcsolódni velünk, énekelni, játszani.
0: Milyen helyszínen?
1: A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ fogad majd bennünket, és délelőtt 10:30-kor, tehát egy 15 perccel később fog kezdődni, 10:30-kor az alkalom, is ugyanúgy 30 perces, tehát ebből a szempontból egy hagyományos ringatót kell elképzelni. Péntek délelőtt most lesz az első alkalmunk, 18-án, a másik pedig október 9-én. Ami még nem megszokott, ez egy FICSAK által támogatott program, tehát jelenleg ingyenes, családosan is, édesanyáknak is, mint akárhogyan jönnek, és ebből adódik, hogy akárhogyan jönnek, aki teheti, mint az ideje, munkája engedi, bátran hozzá az apukákat is, és a nagyszülőket is nyugodtan lehet hozni, hogy a szőnyegen is találkozzanak, ne csak a két U alak találkozzon.
0: Az időseknek amellett, hogy az U alak külső újaként tényleg támogató, szeretetteli jelenlétük lesz, nekik is jut például éneklős szerep is?
1: Hát, hogy szerep, azt nem mondanám. Ugyanúgy, mint az édesanyák és gyermekek felé is, itt semmi nem kötelező. Tehát ez a ringatónak egy jellegzetes pontja, hogy itt nem konkrét fejlesztés történik. Tehát ugyanúgy, ahogy az édesanyja a gyermekkel is bekapcsolódhat, hogyha épp kedvük vagy a babának a kedve engedi, ez ugyanúgy vonatkozik az idősekre is. Tehát semmi nem kötelező. Őket is inkább bátorítjuk, hogy ha szeretnének, bátran bekapcsolódhatnak, de inkább úgy leszünk ott jelen, hogy azt a fajta szeretetteli légkört megteremtsük, és ők abba gyönyörködhessenek.
0: Ez akkor a Fiatal Családosok Közösségének egy programja itt Körmenden. Egyébként mi adta az ötletet erre a generációs hídépítése, és hogy épp a ringató foglalkozás lehet erre az egyik nagyon jó lehetőség alkalom?
1: Bevallom, ez amúgy nem az én programom. Országszerte már évek óta zajlanak ezek a fajta ingyenes híd a generációk közötti odaadó ringatónak hívják amúgy. Pesten nagy rendezvényünk is volt nyáron ebből. Ezt a központban jött egy, ott találták, úgymond ki, ott jött egy ilyen szép programsorozatra ötlet, és az arra alkalmas kolléganőket, akik esetleg nagyobb városok körül élnek, vagy foglalkozást tartanak rendszeresen, tehát van csoportjuk adott városban, őket kérték föl, és az adott városnak a szociális intézményét, a

0: Kisler Mónika a mikrofonnál továbbra is, akivel arról beszélgettem, mentális egészséget erősítő programot szerveznek Körmenden. Ingyenes generációkat összekapcsoló közös zenei programot szerveznek holnap Körmenden a Kossuth Lajos utca 26-os szám alatt a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban, az idősek napközi otthonában, klubjában. A ringató foglalkozások 10:30-kor kezdődnek. A programon a kisgyermekes családok és az idősek közös énekléssel, játékkal és zenével vehetnek részt a generációk találkozásán.
1: Akkor azt hiszem, hogy mindenki magáénak érezheti ezt az invitálást, és érdemes most pénteken és majd október 9-én is ezt a generációs hídas programot meglátogatni, de ha már a ringatónál tartunk, Körmenden is folytatódnak, ugye, ami elkezdődött már az őszi évadban is folytatódik majd.
2: Igen, hát lassan egy éve, amúgy november 13-án lesz a születésnapos alkalmunk, tavaly november 14-én kezdődött a ringató a kulturális központban, és azóta is, hát amennyire lehet, természetesen van néha külsős-belsős problémaforrás, de amennyire lehet hetente, tehát heti rendszerességgel vannak ezek az alkalmak, mindig pénteken 10-15-kor, és most majd november 13-án az egyéves születésnapos alkalmunkat üljük.
1: Ez nagyszerű, ez megint csak bizonyítja, hogy ez egy jó program, és Körmenden pedig nyitottak voltak a családok erre.
2: Igen, hál' Istennek volt rá igény. Tavaly novemberben is jött, aki már 2 hónaposan eljött a kisbabájával, jöttek már 3 évesen is, volt, aki 3 gyerekkel jött, nyáron is már hozta a nagytesókat is. Ez egy nagyon jó program szülőnek, gyermeknek egyaránt, és úgy látom, hogy igen, van rá igény. És a mai napig várjuk az újakat is szeretettel.
1: Már csináltunk korábban erről a ringató programról egy interjút, de aki még most hallja mondjuk először, vagy újabb biztatásra van szüksége, csak Dióhéjban foglaljuk össze, hogy mit is jelent ez a ringató foglalkozás.
2: A Ringató Országos Kisgyermekkori Zenei Nevelési Program, amúgy 1991 óta most már várandós édesanyáknak, kisgyermekeknek 3 éves korig, tehát 0-3 éves korig, és szüleiknek, nagyszüleiknek szól. A Ringató Kodály útmutatásait követi, élő énekszóval, élő hangszerjátékkal, nagyrészt a magyar néphagyományból merített zenei anyaggal mutatunk mintát a szülőknek a családban történő zenei nevelésre. Kisebb részben más népek dalai is elhangzanak, magyar költők versei, de a lényeg, hogy értékes komponál gyerekdalok is, és az a célunk, hogy mintát adjunk a szülők számára, valamint, hogy hogy a felnőtteket elérjük, tehát a felnőtteknek szeretnénk elsősorban mintát adni, és az ő kedvüket felébreszteni az éneklésre, tehát hogy elsősorban az anyukák ne féljenek az énekléstől. Ez lenne a célunk.
1: Ugye korábban gyakrabban nevezték Magyarországot Kodály országának, azért most is jön ez a jelző az országhoz, de sokszor úgy érzi az ember, hogy tényleg megint jobban fel kéne illeszteni ezt a éneklési kedvet, és hogy ne rösteljen senki énekelni. Hát ez a ringató módszer ebben nagyszerűen segít. Szerinted az, hogy zenei nevelés, meg a zene és a kisgyermek kapcsolata miért fontos, hogy ez megtörténjen, hogy az életében a zene és az éneklés, a dal is fontos szerepet játszon. Ez nem csak egyszerű szórakozás és szórakoztatás, hanem a fejlődésben, a szociális készségekben és mindenben is segít.
2: Hát igen, ugye a gyermekeknek az érzelmi és értelmi fejlődését segíti. Ezt most már több kutatás amúgy kimutatta, hogy azok a gyerekek később sokkal jobban teljesítenek, fogalmazzunk így, akik ezzel a puttonnyal indulnak a nagyvilágnak. És ami a legszebb benne, hogy konkrét fejlesztés nélkül megkezdődik a fejlődés bennük. Tehát itt nincs elvárás. Már azzal, hogy az anyuka vagy apuka énekel neki, játszik vele, ott vannak az érintgetések, a mondókáknak a lüktetése, az énekhangoknak a változatossága, tehát minden benne van egy fél órás foglalkozásban, minden olyan inger, ami a gyermeket 100%-osan úgymond fejleszti. Azon kívül, hogy a baba-mama kapcsolat az viszont hihetetlenül erősödik, és nagyon-nagyon nagy kötődések tudnak létrejönni.
3: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
0: Ennyi volt mai műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
3: Ez volt az Egészség és Életmód, a Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és Életmód.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. Megújult a szombathelyi Brenner János hittanárképző főiskola épülete. Elindult az egészséges táplálkozásról szóló országos diáktudás próba. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan ellenőrzi a vasi rendőrség a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. Október 11-ig figyelnek erre, és az egyéb járművezetők figyelmét elvonó tevékenységekre a Roadball akció keretében. Az akció hétfőn kezdődött, közölte a Vas megyei rendőrfőkapitányság. Arra figyelmeztetnek, hogy már egy üzenet elolvasása, a telefon kijelzőjére vetett rövid pillantás, vagy a közösségi oldalak böngészése is elterelheti a sofőr figyelmét. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy vezetés közben az útra figyeljenek, a telefon használatát pedig halasszák későbbre. Egyházmegyei forrásból megújult a szombathelyi Brenner János hittanár képzőfőiskola épülete, amelyet Széke János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke áldott meg. Széke János a több mint 200 éves iskolaépület megáldása előtt úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a kereszténységből már a kezdetektől iskolák is fakadtak. A hittudományi főiskola, amelynek jelenleg több mint 60 hallgatója van, 1997-től működik, korábban a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel, jelenleg az ELTE-Szavári Egyetemi Központtal együttműködve. Magyar Lakon az idei eszembált október 10-én szombaton rendezik meg a helyi kultúrházban. A rendezvényre operett műsorral is készülnek. A szervezők minden bálozni és szórakozni vágyót várnak az esti programra, amelynek helyszíne a Magyar Laki Kultúrház. Giuseppe Verdi monumentális requiemje hangzik el október 9-én a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban a Muzika Szakra sorozat első koncertjeként. A pénteken 19.30-kor kezdődő hangversenyen 4 szólista lép színpadra, az est karmestere Teremi Darius, a mű monumentális kórus részleteit a Chorus Angelicus vegyeskar, a Via Kórus, a Palma Akadémia Kórus és a Capella Markovács Akadémia Kórus szólaltatja meg. A kíséretet a Savaria Szimfonikus Zenekar biztosítja. Verdi requiemje a gyász, a félelem, a könyörgés, a remény és a vigasz zenei megfogalmazása, ami az opera drámai eszközeit ötvözi a szakrális zene hagyományaival. Kisorsolták a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa 5. fordulójának párosításait az MLS Vasi igazgatóságának szombathelyi irodájában. A 7 továbbjutó csapat közül 3 párharcot vív egymással, míg a Szent Gotthárd erőnyerőként jutott a tovább a következő szakaszba. A sorsolás alapján a Körmendi FC a Nádasd vendége lesz október 14-én. A párharc győztese automatikusan bejött az elődöntőbe. A vesztes csapatok körmérkőzésen döntik el egymás között, melyikük kap lehetőséget arra, hogy a 4 közéjutásért megmérkőzzön a Szent Gotthárddal. Az országos kupasorozat főtáblájára a tervek szerint 6 vasi csapat jut fel. Jövő tavasszal az országgyűlés elé szeretné vinni a velencei tótörvényt a kormány, mondta az Édőkörnyezetért felelős minisztérium államtitkára a velencei tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória közölte, sem karszt, sem pedig ivóvizet nem terveznek használni a tóvizének pótlására. A velencei tó vízpótlását célzó legészszerűbb javaslatokat előkészítő hatástanulmányokra lesz forrás, azok alapos kidolgozás után kerülhetnek a kormány elé. Elindult az okostányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6.-7. osztályos gyerekek, írja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége. Az országos versenyen az egészséges életmóddal kapcsolatos tudásukat, tájékozottságukat bizonyíthatják a 11-13 éves gyerekek, miközben iskolájuknak és osztályuknak is értékes díjakat nyerhetnek. Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait. Amikor fosszilis tüzelőanyagokat importálunk, az azokkal együtt járó sokkokat és válságokat is importáljuk, ezért Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Hangsúlyozta, már most meg kell hozni azokat a stratégiai döntéseket, amelyek a jövőben biztosítják Európa energiafüggetlenségét.
0: Sporthírek.
1: Az Európa bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84,25 méteres országos csúccsal egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A győztesekre október 24-én a Golden Trucks díját adó ünnepségen derül fény.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 17 fok körül alakulnak.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

pont az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok. Ahogy a feneket tekerted, letaglózott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom, úgy lennék most mellett egy vízszintes. Mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros. És ha valaki hazavisz, nem bánom. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az Aegis a következő szezonban is névadó partnere marad a kosárlabda csapatnak. Generációkat összekötő ringató foglalkozást tartanak Görmenden. A legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak 1901 óta. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az Aegis Görmend a következő szezonban is névadó partnere marad a görmendi kosárlabda csapatnak. Az Aegis Gyógyszertár ZRT a 2026-27-es idényben is támogatja a görmendi kosárcsapatot, amely így továbbra is Aegis Görmend néven szerepel a bajnokságban. A vállalat közlése szerint csaknem 6 évtizede van jelen Görmenden az Aegis, ahol a város egyik legnagyobb munkáltatójaként működik. A gyógyszergyártó és a nagy hagyományú görmendi kosárlabda klub együttműködése több mint egy évtizede tart. A megújított partnerség célja a közlemény szerint a sport és közösségépítés támogatása. Az együttműködés folytatásának jelképeként a szezon első hazai mérkőzésen Boroszlai Csaba, az Aegis vezérigazgatója végezte el a kezdődobást. Ingyenes generációkat összekötő közös zenei programot rendeznek pénteken a Görmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban. A rendezvény idősek és fiatal családok előtt egyaránt nyitott, várják az érdeklődőket, tájékoztatott Fischler Mónika foglalkozásvezető.
2: Kivételes környezetben lesz megtartva egy rendhagyó ringató foglalkozás, úgy kell elképzelni, mint az összes többi pénteki alkalmunkat, ami a kulturális központban szokott zajlani, csak most kivételesen nagymamák, nagypapák fognak minket körbevenni, és fognak nagyon lelkesen, ahogy már a madarak csicseregték, bekapcsolódni velünk, énekelni, játszani. A Görmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ fogad majd bennünket, és délelőtt 10-6

0: is, mint akárhogyan jönnek, és ebből adódik, hogy akárhogyan jönnek, aki teheti, mint az ideje, munkája engedi, bátran hozzá az apukákat is, és a nagyszülőket is nyugodtan lehet hozni.
1: Megújul a Szentgotthárd-Drábafüzes út egy szakasza, a felújítási munkálatok várhatóan október 9-ig tartanak, közölte a Szentgotthárdi önkormányzat. A munkálatok idején az érintett útszakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, emiatt a közlekedés lelassulhat, torlódások alakulhatnak ki és hosszabb lesz a menetidő. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, a katóadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebookon. A milliárdosok vagyonadóját 2027-től vezetik be, mértéke az 1 milliárd forint fölötti vagyon 1%-a lesz. 100 milliárd forint fölött 1,5%. Az első adófizetés 2027. augusztus 31-ig esedékes, a 2026 végi vagyon után. Újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. A főállású katások havi tételes adója 100 ezer forint, a mellékállású, aki 50 ezer forint lesz, ismertette a miniszterelnök. A hetedik legszárazabb volt a szeptember 1901 óta, és a legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak. Az ország nagy részén a szokásosnál 2-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén, írja a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. A szeptemberi országos átlag az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 15 mm volt, amely 74%-kal elmarad a 91-2020 közötti időszak átlagos 60 mm-től. Ferenc pápa a napló feljegyzései jelennek meg a vatikáni könyvkiadónál. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros Ferenc pápa személyes feljegyzései naplóját tartalmazó kötetét, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évig kíséri végig, élete eseményeit adta hírül a Vatikán News. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáról lesz, majd a könyv november 24-én egyszer jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven.
2: Sporthírek.
1: Nyílt edzéseket tart szeptemberben a Sárvári Kosárlabda Klub, a megyei bajnokság új szezonjának kezdete előtt. A Sárvár arénában várják azokat a fiatalokat, akik már rendelkeznek kosárlabdás előképzettséggel, és szeretnének csatlakozni a csapathoz, illetve továbbfejlődni.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken eleinte keleten, északkeleten és délen még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Véget ér a meleg utónyári idő, a maximumok 17 fok körül alakulnak.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
3: És most óvatosan hangosítsa fel a rádiókészülékét. Igen, a mély nyomót is.
4: A zene az marha jó.
3: Véleményünk szerint a megfelelő hangerőn hallgatott jó magyar zene gyógyászati segédeszköze a testnek és a léleknek. Ha nem érti, elmagyarázzuk. Indul a Fülpiszka. Rádióműsor a felvilágosult dobhártyákért.
5: Hölgyek és urak, újra ideértem a Fülpiszka mikrofonjához, hogy jó magyar dalokat mutogassak közel egy órában. Én Lőrinc Attila vagyok, és hozom a kacaj újdonságát. Énekel Azorka.
6: Annyi mindent mondtam már, talán ma hallgatok. Ülj velem most csendben, nézzük lemenni a napot.
5: És itt lesz DJ Buci is.

0: Fülpiszka.
1: Rádióműsor a tisztán hallásért.
0: Mindjárt érkezik Mickó, az Aznap és a Reggel című friss felvételeivel, most pedig már Sziszié a szó. Ez a Manifesto, aztán érkezik az Anya mondd meg. Jó rádiózást, ütemre történő bólogatást kívánok!

Nem tudok tovább menni, nem tudok leállni, nem tudom megfékezni, vagy felgyorsítani. Nem engedem, el akarod.

0: Külpiszka. A tisztán hallási mindenkinek jár.
1: Friss és korábbi kedvenc Azorka dalok most a Fülpiszkában. Ez már a Csendben, aztán jön az Ébredés, de itt lesz még a Játékmadár és a Sötét van is.

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Lőrinc Jóhannesára vagyok, mert ki tudom mondani az R betűt. Szóval, fülpiszka. De apában nincs is R betű. Várjál csak! Fülpiszka, rádió műsor.
2: Kacaj újdonságokkal folytatjuk a fülpiszkát, szól a Vályok House, aztán érkezik a Kékibolya és az Ez a világ.

Figyelem! Ez a dal fából készült hangszereket tartalmaz. Fa. Alapanyag a zenéhez.

korszakot, amikor minden hőstett. Egy élhetőbb világért volt, hogy ember legyen az ember. Majd gyártósoros seletként potyog minden falaszter. Isten áld már meg a magyart, jó kedvel, bőség.

0: Fülpiszka című műsort, én is jó zenét hallgatok. Ha akarok, ha nem.
1: DJ Bucival csúszunk közelebb most a lemezjátszókhoz. Indul az Abendland, aztán szól a kitáró.

0: 168 óra múlva újra megviszkáljuk.
1: Addig csinálja szépen mindenki magának.
2: Hölgyek, urak, még mindig DJ Buci a lemezjátszóknál, de amint elköszönök, kiegészül Ligeti Gyurival, hogy indulhasson a River of Roses. Én Lőrinc Attila vagyok, és jövő héten is jövök. Becs szó, viszontalásra. Oi.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Megérkezett Budapestre az első új KAF villamos. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jó beltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita a magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan ellenőrzi a vasi rendőrség a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. Október 11-ig figyelnek erre, és az egyéb járművezetők figyelmét elvonó tevékenységekre a Roadpol akció keretében. Az akció hétfőn kezdődött, közölte a Vas megyei rendőrfőkapitányság. Arra figyelmeztetnek, hogy már egy üzenet elolvasása, a telefon kijelzőjére vetett rövid pillantás, vagy a közösségi oldalak böngészése is elterelheti a sofőr figyelmét. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy vezetés közben az útra figyeljenek, a telefon használatát pedig halasszák későbbre. Egyházmegyei forrásból megújult a szombathelyi Brenner János hittanár képzőfőiskola épülete, amelyet Széke János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke áldott meg. Széke János a több mint 200 éves iskolaépület megáldása előtt úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy a kereszténységből már a kezdetektől iskolák is fakadtak. A hittudományi főiskola, amelynek jelenleg több mint 60 hallgatója van, 1997-től működik, korábban a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel, jelenleg az Eltesz-Szavári Egyetemi Központtal együttműködve. Magyar Lakon az idei eszembált október 10-én szombaton rendezik meg a helyi kultúrházban. A rendezvényre operettműsorral is készülnek. A szervezők minden bálozni és szórakozni vágyót várnak az esti programra, amelynek helyszíne a Magyar Laki Kultúrház. Az Aegis Körmend a következő szezonban is névadó partnere marad a körmendi kosárlabda csapatnak. Az Aegis Gyógyszertár ZRT a 2026-27-es idényben is támogatja a körmendi kosárcsapatot, amely így továbbra is Aegis Körmend néven szerepel a bajnokságban. A vállalat közlése szerint csaknem 6 évtizede van jelen Körmenden az Aegis, ahol a város egyik legnagyobb munkáltatójaként működik. A gyógyszergyártó és a nagy hagyományú körmendi kosárlabdaklub együttműködése több mint egy évtizede tart. A megújított partnerség célja a közlemény szerint a sport és közösségépítés támogatása. Az együttműködés folytatásának jelképeként a szezon első hazai mérkőzésen Boroszlai Csaba, az Aegis vezérigazgatója végezte el a kezdőtopást. Ingyenes generációkat összekötő közös zenei programot rendeznek pénteken a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban. A rendezvény idősek és fiatal családok előtt egyaránt nyitott, várják az érdeklődőket, tájékoztatott Tisler Mónika foglalkozásvezető.
2: Kivételes környezetben lesz megtartva egy rendhagyó ringató foglalkozás, úgy kell elképzelni, mint az összes többi pénteki alkalmunkat, ami a kulturális központban szokott zajlani, csak most kivételesen nagymamák, nagypapák fognak minket körbevenni, és fognak nagyon lelkesen, ahogy már a madarak csicseregték, bekapcsolódni velünk, énekelni, játszani. A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ fogad majd bennünket, és délelőtt 10:30-kor fog kezdődni az alkalom, és ugyanúgy 30 perces. Ami még nem megszokott, ez egy FICSAK által támogatott program, tehát jelenleg ingyenes, családosan is, édesanyáknak is, mint akárhogyan jönnek, és ebből adódik, hogy akárhogyan jönnek, aki teheti, mint az ideje, munkája engedi, bátran hozzá az apukákat is, és a nagyszülőket is nyugodtan lehet hozni.
1: Megújul a Szentgotthárd-Drábafüzes út egy szakasza, a felújítási munkálatok várhatóan október 9-ig tartanak, közölte a Szentgotthárdi önkormányzat. A munkálatok idején az érintett útszakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös forgalom irányításra kell számítani, emiatt a közlekedés lelassulhat, torlódások alakulhatnak ki és hosszabb lesz a menetidő. Giuseppe Verdi monumentális requiemje hangzik el október 9-én a szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban a muzika szakra sorozat első koncertjeként. A pénteken 19:30-kor kezdődő hangversenye 4 szólista lép színpadra, az est karmestere Teremi Darius, a mű monumentális kórus részleteit a Kórusz Angelikus Vegyeskar, a Via Kórus, a Palma Akadémia Kórus és a Capella Markovács Akadémia Kórus szólaltatja meg. A kíséretet a Savaria Szimfonikus Zenekar biztosítja. Verdi requiemje a gyász, a félelem, a könyörgés, a remény és a vigasz zenei megfogalmazása. A mű az opera drámai eszközeit ötvözi a szakrális zene hagyományaival. Kisorsolták a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa 5. fordulójának párosításait az MLS Vasi igazgatóságának szombathelyi irodájában. A 7 továbbjutó csapat közül 3 párharcot vív egymással, míg a Szentgotthárd erőnyerőként jutott a tovább a következő szakaszba. A sorsolás alapján a Körmendi FC a Nádasd vendége lesz október 14-én. A párharc győztese automatikusan bejött az elődöntőbe. A vesztes csapatok körmérkőzésen döntik el egymás között, melyikük kap lehetőséget arra, hogy a 4 közé jutásért megmérkőzzön a Szentgotthárddal. Az országos kupasorozat főtáblájára a tervek szerint 6 vasi csapat jut fel. Jövő tavasszal az országgyűlés elé szeretné vinni a velencei tótörvényt a kormány, mondta az élőkörnyezetért felelős minisztérium államtitkára a velencei tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória közölte, sem karszt, sem pedig ivóvizet nem terveznek használni a tóvizének pótlására. A velencei tó vízpótlását célzó legészszerűbb javaslatokat előkészítő hatástanulmányokra lesz forrás, azok alapos kidolgozás után kerülhetnek a kormány elé. Elindult az Okostányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6.-7. osztályos gyerekek, írja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége. Az országos versenyen az egészséges életmóddal kapcsolatos tudásukat, tájékozottságukat bizonyíthatják a 11-13 éves gyerekek, miközben iskolájuknak és osztályuknak is értékes díjakat nyerhetnek. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről, a katóadózás kibővítéséről, valamint a profi labdarúgók és egyéb sportolók adókönnyítésének eltörléséről, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebookon. A milliárdosok vagyonadóját 2027-től vezetik be, mértéke az 1 milliárd forint fölötti vagyon 1%-a lesz. 100 milliárd forint fölött 1,5%. Az első adófizetés 2027. augusztus 31-ig esedékes, a 2026 végi vagyon után. Újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. A főállású katások havi tételes adója 100 ezer forint, a mellékállású, aki 50 ezer forint lesz, ismertette a miniszterelnök. A 7. legszárazabb volt a szeptember 1901 óta, és a legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak. Az ország nagy részén a szokásosnál 2-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén, írja a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. A szeptemberi országos átlag az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 15 mm volt, amely 74%-kal elmarad a 91-2020 közötti időszak átlagos 60 mm-től. Ferenc pápa a napló feljegyzései jelennek meg a vatikáni könyvkiadónál. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros Ferenc pápa személyes feljegyzéseit naplóját tartalmazó kötetét, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évig kíséri végig, élete eseményeit adta hírül a Vatikán News. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvvásáról lesz, majd a könyv november 24-én egyszer jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven. Európának át kell alakítani a energiafogyasztási szokásait. Amikor fosszilis tüzelőanyagokat importálunk, az azokkal együtt járó sokkokat és válságokat is importáljuk, ezért Európának át kell alakítani a energiafogyasztási szokásait, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Hangsúlyozta, már most meg kell hozni azokat a stratégiai döntéseket, amelyek a jövőben biztosítják Európa energiafüggetlenségét. Az Európa bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence Birminghamben 84,25 méteres országos csúccsal egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést. A győztesekre október 24-én a Golden Tracks díját adó ünnepségen derül fény. Nyílt edzéseket tart szeptemberben a Sárvári Kosárlabdaklub, a megyei bajnokság új szezonjának kezdete előtt. A Sárvár arénában várják azokat a fiatalokat, akik már rendelkeznek kosárlabdás előképzettséggel, és szeretnének csatlakozni a csapathoz, illetve továbbfejlődni.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Gyermekvédelmi jóváltételi alapot indít a kormány. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Megérkezett Budapestre az első új KAF villamos. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jó beltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita a magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos